0: utalvány formájában küldik. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészet és a népi kézművesség területén. Az eseményen Nagy Ervin kulturális államtitkár a népi kézművességet a magyar kultúra aranytartalékának nevezte, hozzátette. Fontosnak tartják, hogy a népi mesterségek tudása generációról generációra tovább adódhasson. Borokkal és zenével várja a közönséget a Szent György-hegyi matiné a Badacsony melletti Tanúhegyen szeptember 5-én. Az őszköszöntő rendezvényt idén 16 helyszínen tartják. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését és új igényeket fogalmazott meg. A vámok mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árut érintenek.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a derült napos idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehet időnként felhősebb területek. Vasárnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Folytatódik a derült idő. Hétfőn érkezik az iskola támogatás. Megújul a Budapest-Fót-Veresegyház Vác vasútvonal 2030-ra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hétfőn kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház Vác vasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forint uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet, megépül a második vágány is. Ismét orosz területeket támadtak az ukrán erők. Egy nap alatt több mint 140 dróntámadás érte a belgorodi régiót. Dróncsapást jelentettek Moszkvából, Szamarából, Brjanszkból és Krasznodárból is, ahol meghalt két gyermek. A szamarai régióban egy olajfinomítót és egy webáruház telephelyét érte találat. Az oroszok éjjel Kijevet támadták, az ukrán főváros több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Dróntámadás érte Zaporizs és a hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Pénteken legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodymyr Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába. Az Európai Unió a vajdasági deliblati homok pusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, kérhet segítséget a polgári védelmi mechanizmus keretében, adott esetben Belgrád is támogathatja az uniós államokat a tűzoltásban. Legutóbb Spanyolországnak segített. Felborult egy illegális bevándorlókat szállító gumicsónak Tunézia partjainál. Egy embert sikerült élve kimenteni, többen eltűntek. A szerencsétlenséget valószínűleg a rossz időjárási körülmények okozták. Az észak-afrikai ország a migránsok fontos kiindulópontja, mivel mindössze 145 kilométerre fekszik az Olaszországhoz tartozó Lampedusa szigetétől. Az ENSZ adatai szerint csak idén csaknem 1000-en haltak meg, vagy tűntek el ezen a tengeri útvonalon.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a derült napos idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Vasárnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyol.

Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, bakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy segítsőr.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Folytatódik a derült idő. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa. Hétfőn érkezik az iskola támogatás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa San Marinóban és Riminiben, a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. 14. Leó pápa a harmadik egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba. Szent II. János Pál pápa 1982-ben, 14. Benedek pedig 2011-ben járt a mini államban. Megkezdődött a paksi atomerőmű 3-as blokkjában működő 6-os számú turbina visszakapcsolása. A tervek szerint az erőmű szerdára eléri a teljes kapacitását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az erőműből jelentkezve élőadásban mondta el, hogy a turbina teljes visszakapcsolása 49 órát vesz igénybe. A létesítmény 8 turbinájából jelenleg 2 üzemel, és mintegy 500 megawatt áramot termel. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészet és a népi kézművesség területén. Az eseményen Nagy Ervin kulturális államtitkár a népi kézművességet a magyar kultúra aranytartalékának nevezte, hozzátette. Fontosnak tartják, hogy a népi mesterségek tudása generációról generációra továbbadódhasson. Borokkal és zenével várja a közönséget a Szent György-hegyi matiné a Badacsony melletti Tanúhegyen szeptember 5-én. Az őszköszöntő rendezvényt idén 16 helyszínen tartják. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését és új igényeket fogalmazott meg. A vámok mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árut érintenek.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a derült napos idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Vasárnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött Vörös Tándi, és önök a Cegléd hangját hallgatják a Cegléd rádióban, méghozzá az FM 92.5-ön. A műsort, amelyben én felteszek egy kérdést önöknek, önök pedig válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy írhatnak a kívánság@ceglidradio.hu-ra, illetve a Facebook oldalunkon is nyugodtan kereshetnek minket, hogyha ezt szeretnék jobban, de a legnépszerűbb általában az SMS, és második helyen az e-mail szokott lenni. Egy új témával jövünk, meglátjuk, mennyire lesz népszerű. Azt teszem föl önöknek, hogy ha azt kérdezik az utcán vagy bárhol, hogy mondjanak egy viccet, vagy kérik önöket, hogy mondjanak egy viccet, akkor melyik viccet mondják, úgyhogy most egy vicces, mókás adásunk lesz. Olyan vicceket várok elsősorban, amelyek nem sértőek semmilyen közösség számára, és amikben nincsenek csúnya szavak, úgyhogy nehogy cenzúráznom kelljen, mert azt így élő műsorvezetés közben nagyon nehéz, de majd igyekszem figyelni azokra, hát ha ismerem a viccet, vagy hát ha tudom szépíteni, hogyha esetleg olyan szó van benne, de arra kérek mindenkit, olyan vicceket küldjenek, amiket be lehet rádióban is olvasni. És hogy egy kicsit mélyebbre menjünk, nézzük meg a viccnek a hátterét, mi is van az egész mögött. A vicceket azért szeretjük, mert a nevetés során felszabaduló endorfin csökkenti a stresszt, miközben a poén megfejtése intellektuális örömet okoz. A humor emellett fontos közösségépítő eszköz, amely segít beilleszkedésben és a társadalmi feszültségek oldásában. Van ám pszichológiai és élettani háttere is. A viccek hatása mögött összetett folyamatok állnak, amelyek mind a testünkre, mind a lelkünkre kedvezően hatnak. Egyrészt itt a feszültségoldás. A nevetés belső kocogásként működik, amely javítja a vérnyomást, a légzést és az oxigén ellátást, miközben ellazítja az izmokat. Kognitív jutalom. A viccnek a lényege gyakran a váratlanság. Amikor az agyunk rájön a poén csattanójára, az egyfajta intellektuális sikerélményt és elégedettséget vált ki. Van evolúciós előnye is. A humorérzék a kreativitás és a rugalmas gondolkodás jele, ami az evolúciós pszichológia szerint vonzó tulajdonság a párválasztásnál és a társas érintkezésben is. Társadalmi szerepe is van, nem más, mint a kapcsolódás. A viccek nem csak egyéni szinten, hanem közösségben is fontos funkciót töltenek be. Összetartozás. A közös nevetés erősíti a csoport kohéziót és segít a szociális kapcsolatok elmélyítésében. Szelep funkció. A humor lehetőséget ad arra, hogy tabu témákról, félelmekről vagy nehéz társadalmi helyzetekről, például politika vagy történelem, emészthető módon beszélhessünk. Személyiségtükör. Az, hogy ki mind nevet, sokat elárul az értékrendjéről és a tudattalan készségeiről, ez fontos, hogy javítsam. Gyakran azokra a viccekre emlékezünk leginkább, amelyek rezonálnak belső megéléseinkkel. A viccek szeretete tehát egyfajta természetes védekező mechanizmus is, amely segít elviselhetőbbé tenni a mindennapi nehézségeket. Na hát ilyen bevezető után, kedves hallgatók, újra az a kérdésem, hogy ha megkérjük önöket, hogy mondjanak egy viccet, akkor melyiket mondják, és azt hiszem, hogy én is bedobhatok akkor egyet. Uram, uram, jönnek az indiánok! Barátok vagy ellenségek? Hát gondolom barátok, mert együtt jönnek. És ezzel menjünk el zenélni, kedves hallgatók, egy picikét a zenék után pedig várom az önök vicceit 0635 92 95 5-ös.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.
2: Változatosan.

ahogy mindig szokott, nem túl sok van már, amit még itt hagyott.

0: az a vicc, hogyha azt kérik, hogy meséljen egy viccet, ön elmesél? Ez a kérdésünk röviden és tömören 0635 925 925-ös kívánság@ceglidradio.hu, és szerencsére jönnek is az üzenetek. Zoli azt írta, hogy katonák sorban állnak a barakban. Kovács, nem láttam a rejtőzködési gyakorlaton. Köszönöm, uram! Egyébként ez meg volt ez a vicc természetesen, hát ha valaki nem ismerte, nagyon szépen köszönjük tehát. Itt van egy következő, ez kicsit betegebb. Kislány bőgve szalad oda egy nőhöz. Anya, a gyerekek csúfolnak és azt mondják, hogy csúnya vagyok. Ó, édesem, ezt már megbeszéltük. Nyilvános helyen ne szólíts anyának. Nem szép, nem kedves, de azért vicces egy kicsit. Azt mondja a következő... nem, ezt sajnos nem olvashatom be, ez egy kicsit, hát, hogy mondjam, kicsit bizarr ahhoz, hogy beolvassam, elnézést a kedves üzenetküldőtől, de beolvasom Kingájét. A székely meg a fia kimennek reggel szántani, az úton egyszer csak megkérdez a fiú: édesapám, barkóbázunk? Barkóbázzunk. Gondoltam. Az öreg szó nélkül megy tovább, a fiú utána. Kiérnek a földekre, szántanak, délben megpihennek, ebédelnek, aztán szántanak tovább. Késő estére fejezik be a munkát, már szinte sötétben mennek haza. Egyszer csak megszólal az öreg: rákérdezhetek, fiam? Rá. Atommaghasadás. Hát ezt meg hogy találta ki? Volt időm gondolkodni. Na, van egy másik székelyes, úgy látom. Ferenctől is kaptunk egyet. Öreg székely és a fia barkóbázik. Söndörödik? Biza. Pöndörödik? Úgy biz. Tán csak nem dezoxiribonukleinsav? Igen, szeretem. Amúgy ez nekem is érdekes műsor lesz olyan szempontból, hogy tudnak-e olyan viccet mondani a kedves hallgatók, amit még nem hallottam. A következő is olyan, amit nagyon szeretek, Orsi küldte nekünk. Miért van a mókusnak hátul a farka? Mert elől a mókus van. Teljesen logikus, kedves hallgatók, hol máshol lenne a mókus, hogyha nem elől, hátul meg a farka. Ezt a viccet úgy érdemes elmondani, hogy fel is emeljük a mutató ujjunkat közben. Miért nem ezzel az ujjával csönget a postás? Hát, mert ez az én ujjam. Illetve van a másik verzió, mikor így a szemünket leányékoljuk, hogy ne süssön bele a nap, hogy miért így néz az indián, és akkor azt mondjuk utána, hogy mert úgy nem látna, hogy letakarja a saját szemét. Jelmesélve ez sem olyan jó, de minden esetre ezek is nagyon jó viccek, szerintem. Aztán itt egy másik, a halász épp temeti a lovát. Oda megy egy fazon, szeretnék venni egy kiló rákot. A halász nem mond semmit, úgyhogy a fazon megismétli egy kicsit hangosabban. Eljátszák ezt még párszor, mire a halász mérgesen megszólal végre: hát nem látja, hogy nincs rá kapacitásom? És ez kicsit szótagolva úgy hangzik, hogy nincs rá kapacitásom. És akkor így már össze is áll a kedves hallgató fejében, hogy mitől. Én nagyon szeretem a szóvicceket, remélem, hogy elnézik nekem, hogyha ezeket is be fogom válogatni, mert valaki szerint az a legalja, én viszont nagyon szeretem a szóvicceket, úgyhogy majd meglátjuk. Minden esetre ön is küldje el nekünk a kedvencét, hogyha van ilyen, hogyha megállítják az utcán és azt mondják, mondj egy viccet, akkor melyiket mondja el? Ez a kérdésünk ma a Ceglét hangjában, reméljük, hogy mókásodás lesz.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió. A közös ismerős.

0: Én képrajzban láttam egy olyat, hogy Leng és Csilla nevű pálcika emberkék kis pi jeleket ástak ki. Leng és Csilla pítás. Így van, ezt én is ismertem. Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, meglepő kezdéssel, és hát kicsit meglepő műsorvezetéssel, mert hogy a mai kérdésünk az, hogy mi az a vicc, amit hogyha megkérik, hogy mondjanak el egy viccet, önök elmondanak, tehát mondhatni, mi a kedvenc viccük. Már annak idején Barbie-val csináltunk egy ilyen adást, és akkor megvolt az az előnye, hogy egyrésztről, amíg ő beolvasott egy viccet, én tudtam cenzúrázni azokat, amik esetleg nem rádióbarátok, és fordítva, ráadásul a felolvasott viccen a másik tudott nevetni. Most így egyedül ez kicsit furcsa, mert hogy megpróbálom kihagyni a nevetésnek a helyet, amíg otthon önök a rádiókészülékek előtt kacagnak, addig én csöndben vagyok, és addig nem olvasok bele egy másikat, illetve élőben kell cenzúráznom azokat is, hogy hát mi az, ami esetleg nem fér bele, vagy olyan szót használ, vagy esetleg sértő valakinek a szempontjából. De itt van egy következő, méghozzá Vikitől. Két jó barát, Lim és Lom elmennek az erdőbe magánhangzókat ásni. Ki is ásnak egy nagy csomó at, át, et, ít, ét, ít. Amikor Lim észreveszi, hogy barátja nincs sehol, hiába kiabál utána, hiába keresi, elnyelte a föld. Látja Lim, hogy az egyik faágán ül egy bagoly. Kedves bagoly, nem láttad valahol a társamat? Társad a Lom, biztos ít ás. Igen, igen, szeretjük. Én nem pont így ismertem, de ugyanez a poén lényege. Mint ahogy az ember, ezt most én teszem hozzá, nem olvasom, ember sétál az erdőben, és arra jön a róka. És megeszi az embert, egy másik ember arra sétál, arra megy a farkas, megeszi az embert, és egy harmadik ember is sétál az erdőben, arra jön a ruhat, aki nem eszi meg az embert. Miért van ez? Mert nem a ruhat eszi az embert. Jó, azt hiszem, hogy szóviccekből, vagy ilyen beteg poénokból még egy fér bele. Ezt pedig Csilla küldte nekünk. Tegyél fel egy nagy lábasba vizet főni. Amikor már forr, tegyél bele két nagy zacskó sós ropit. Két perc múlva folyasd át egy szűrőn, csak a víz maradjon meg, a masszára nem lesz szükséged, a vizet tedd vissza főni. Tegyél bele egy akkora polipot, ami belefér a lábasba, majd innen már csak egy pár perc, és kész a polip ropilén. Igen, igen, sajnos. Sajnos ezt is ismertem, nem kéne ezeket ismernem, de mégis így történik. Aztán itt megint cenzúrázok egy picit. Igen, ez sem olyan, nagyon köszönjük. Mondjuk ez nem olyan rossz. Miért ilyen hosszú a zsiráf nyaka? Kérdezi tőlünk Levente. Azért, hogy elérjen a fejéig. Bizony. Hiszen csak ott lenne egy fej, és nem vezetne oda nyak, hát hogy néz neki a zsiráf? Teljesen jogos. Katalin azt írja, hogy mit csinál a ronybaba, ha elveszíti az egyik karját. Nos hát kiveszi a fiókból a takarék szövetkezet. Nagyon szépen köszönjük. Egy igazi klasszikus Márktól. Pistabán, ivott már rossz pálinkát? Igen. És ez milyen volt? Jó. Nagyon szépen köszönjük ezt is. Megint cenzúrázok egy kicsit, közben nyugodtan elküldhetik nekem, hogyha van ilyen hasonló viccük, a 0635-925-925-re, mert nagyon szívesen beolvasom. Zárjuk ezzel a blokkot. Budapesten 15 percenként elütnek egy embert. Tényleg? Szegény! Nem ugyanazt az embert, kedves hallgatók, mindig egy másikat, a statisztika. Jó, egy pici szünet után folytatjuk a vicceket, hogyha önnek is van a 0635-925-925-re nyugodtan elküldheti, én meg igyekszem beolvasni, de kérem, hogy legyen olyan, ami beolvasható tényleg.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: A Porondon mókás adásra készüljenek, kedves hallgatók, amelyet tulajdonképpen önök állítanak össze. A kérdésem ugyanis az, hogy mi az a vicc, amit elmesélnek, hogyha azt kérdezik, vagy kérik önöktől, hogy mondjanak egy viccet. Mondhatni, a kedvenc viccükre vagyok kíváncsi, nyugodtan küldjék el a 0635 92 95-re. Jönnek az üzenetek bőséggel, sajnos nem mindet olvashatom be, de azért nagyon sok olyan van, amit igen. Német ügynök Amerikában bemegy a kocsmába. Can I have 2 martini, please? Dry? Nein, 2. Nem rossz. Ugye 2 kér, és kérdezik, hogy száraz, azaz dry, és mondja, hogy nein, 2, hiszen 2 kért, mert hogy a dry, az meg 3 németül, és ettől vicces a dolog, nekem tetszik. Ki az? Rendőrség. Mit akarnak? Csak beszélgetni. Hányan vannak? 2. Jó, akkor beszélgessenek egymással. Teljesen jó, nagyon köszönöm. Ezt egyébként Dorinától kaptuk, és itt van Attilái. A Lego ember bemegy a kocsmába. Csapos, egy viszkit. Jéggel vagy jég nélkül? Tök mindegy, úgyis a hátam mögé öntöm. Nagyon nagy, ugye, hogyha az ember elképzeli a Lego figurát, ő nem tudja a szájához emelni a poharat, csak a hátam mögé. Nagyon tetszik, és köszönjük szépen. Főnök beszélget a titkárnőjével, éppen egy fontos találkozó időpontját határozzák meg. Kisasszony, kérem, írja azt, hogy kedden lesz a találkozó, és hogy mindenkit várok sok szeretettel a tárgyalóban. De főnök úr, a keddet azt 1 vagy 2 D-vel írják. Tudja mit? A megbeszélés legyen szerdán. Igen. És ennek itt a párja egyébként, ezt már láttam, amit én ismerek, kicsit máshogy van, de leírta egy kedves hallgató, méghozzá Ari. Rendőrök jegyzetelnek. 1 hulla a járdán, 1 a járda szegélyen. A járda szegély az milyen jé? Egyszer csak az egyik rendőr nagyot rúg a hullába, akkor legyen az úttestem. Szép. Ó, ez is nagyon jó, ezt nem ismertem. Mi kell a babázáshoz? Bab, meg víz. Lenitől kaptuk ezt, és nagyon köszönjük, erről eszembe jut az a vicc. Megérkezik a futár. Köszönöm a pizzát, és most állítsa be a házam hosszát. Hogy? Pizzát kértem, ház hossz állítással. Ez nem így megy, igen. Azt írja egy kedves hallgatónk címba, hogy a székely és a fia kimennek az erdőbe fát vágni. Na hát, hogyha ez esetleg valakinek nincs meg, tele van az a videós összeállítás olyan poénokkal, amit én itt nem olvashatnék be, de hogyha valaki egy kicsit elvetemültebb, akkor keresse rá erre, hogy a székely és a fia kimennek az erdőbe fát vágni. Ez egy YouTube videó. Hát mi mindig évek óta sírunk ezen. Szerintem évente egyszer minimum megnézzük. A legutóbb azt mondom, hogy szilveszterkor néztük meg. Kegyetlen összeállítás, nagyon jó. De ne véreset. Csak ennyit mondok, sokan értik, vagy hogyha még nem, akkor majd egyszer csak megértik. Hamarosan folytatjuk, pontosabban a következő órában is folytatjuk a vicceket, mert hogy az első óra végére értünk, néhány zene és a hírek után folytatódik a Ceglét hangja, tehát azzal a kérdésre, hogy mi az a vicc, amit elmond, hogyha megkérik, hogy mondjon egy viccet. És én most megkértem önöket.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Minden változik, a lényeg nem. Ez a jó az elmúló években. Nekem örökkére csorog a vérem vére.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: világ ellen.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Folytatódik a derült idő. Hétfőn érkezik az iskola támogatás. Megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal 2030-ra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hétfőn kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forint uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet, megépül a második vágány is. Ismét orosz területeket támadtak az ukrán erők. Egy nap alatt több mint 140 dróntámadás érte a belgorodi régiót. Dróncsapást jelentettek Moszkvából, Szamarából, Brjanszkból és Krasznodárból is, ahol meghalt két gyermek. A szamarai régióban egy olajfinomítót és egy webáruház telephelyét érte találat. Az oroszok éjjel Kijevet támadták, az ukrán főváros több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Dróntámadás érte Zaporizs és a hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Pénteken legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodymyr Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deliblati homok pusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, kérhet segítséget a polgári védelmi mechanizmus keretében, adott esetben Belgrád is támogathatja az uniós államokat a tűzoltásban, legutóbb Spanyolországnak segített. Felborult egy illegális bevándorlókat szállító gumicsónak Tunézia partjainál, egy embert sikerült élve kimenteni, többen eltűntek. A szerencsétlenséget valószínűleg a rossz időjárási körülmények okozták. Az észak-afrikai ország a migránsok fontos kiindulópontja, mivel mindössze 145 kilométerre fekszik az Olaszországhoz tartozó Lampedusa szigetétől. Az ENSZ adatai szerint csak idén csak nem ezren haltak meg, vagy tűntek el ezen a tengeri útvonalon.
1: Az időjárásról.
2: Folytatódik a derült napos idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Vasárnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Tudják, mit mond a varjú? Nem? Kár. Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, én Vörös Tendi vagyok, és a második órát kezdtük meg a műsorban, amelyben én felteszek egy kérdést, önök pedig válaszolnak, és a mai kérdés nem más, mint hogy ha azt kérdezik önöktől, hogy mondjanak már egy viccet, pontosabban ezt kérni szokták, nem kérdezni, akkor milyen viccet szoktak mondani, másképpen mi a kedvenc viccük 0635-925-925-ös, vagy kívánság@ceglidadio.hu. Román régészek találnak egy régi fatáblát, az van ráírva, Ave, Cézár, Vavan. Nagyon örülnek, mert egyben bizonyíték a római kötődésre, a vulgáris latin nyelvemnék, csak azt nem tudják, mi az a Vavan. De ezért kiállítják a Bukaresti Nemzeti Múzeumban. Egyszer egy székely bácsi is ellátogat a múzeumba, amikor meglátja a kiállított fatáblát, olyan röhögő görcsöt kap, hogy a biztonságiak viszik el. Mit röhög ennyire öreg? Kérdezze az egyik biztonsági őr, tisztelje meg a történelmünket. Arra a táblára nem az van írva, amit hisztek. Magyarul van az, fiam. Nem Ave Cézár Vavan, hanem a WC zárva van. Nem rossz, nem rossz. És nagyon köszönjük, hogyha van önnek is vicce, tehát elküldheti a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy akár e-mailezhet is a kívánság@ceglidradio.hu-ra. Most egy picit várjanak, mert keresek, de közben igyekszem fejből elmondani egyet, ami az én egyik kedvencem, hogy ilyen is sorra kerülhessen. Interjú történik, és akkor megkérdezik az interjú alany nevét. Üdvözlöm, önt hogy hívják? Duna Iván vagyok. Milyen érdekes név, honnan ered?
1: Fekete Erdő.
0: Na jó, és egy másikat, ezt Barbie nagyon szerette annó, arra emlékszem, hogy Józsi bácsi nem zavarja, hogy a háza mellé épül a Forma 1-es pálya? Nem, nem, nem. Lehet, hogy nem olyan jó, minden esetre ezt is elmondtam. Egyik nagy kedvencemet kaptuk meg Danitól, székelyék vacsorálnak. Édesanyám, nem elég savanyú ez a káposzta. De édes fiam, ez mákos tészta.
1: Ja, hát annak elég savanyú.
0: Két klasszikus, miért nem látszik pál az erdőben, mert pálmafa, illetve mi a kannibál gyerek kedvenc péksüteménye? A tért kalács. A kannibálosok több is érkezett, mindjárt keresek még. Azt mondja, hogy Fanni küldte nekünk, hogy mit eszik a vegetáriánus kannibál. Zöldségest. És mi, ezt most én teszem hozzá, mi a kannibál rendőr kedvenc étele? A körözött. Ez is egy klasszikus, amit Esztertől kaptunk. Öreg ember a csónakjába horgászik, majd beleesik a tóba, és elkezd segítségért kiáltani. Horgászok, horgászok! Mire a parttól csak annyit kiáltanak vissza. Mi is, papa? Csak mi nem kiabálunk. Ez a rendőr vicc jut eszembe, belógnak a Balatonba a rendőrök, és akkor hát ott van a felettesük, mászkál a parton, és meglátja az egyik, és mondja, hogy úristen, ott a felettesünk, bukjunk le! Kapitány úr, kapitány úr! Na mindegy. Két bakter barkóbázik. Gondoltam. Személy? Nem. Akkor gyors. Igen, igen, igen. A varjús vicc, ezt megírta egy másik kedves hallgató is, amit nem ismerünk, akkor kár, ezzel kezdtem a blokkot, és azt hiszem, hogy ezen a ponton elrendelem a szünetet, néhány zene múlva folytatjuk az önök vicceivel.
2: Ceglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

Folytatjuk az önök vicceivel, kedves hallgatók, mert hogy rengeteg van belőlük, nagyon népszerűnek tűnik az adás. Az egyetlen bajom az vele, hogy nagyon sok rövid vicc van, így nagyon sokat kell felolvasnom, úgyhogy igyekszem közben cenzúrázni is. Ez ugyebár a nehézsége ennek a műfajnak, hogyha élőben vezetjük a műsort, egyben olvasnom kell, hogy miket írnak és milyen vicceket írnak, de senki ne aggódjon, mindenki bele fog férni, aki hát rádióbarát vicceket ír meg nekünk. 0635 92 92-t nyugodtan küldjék el, hogyha van kedvenc viccük, és már megyünk is tovább, méghozzá Lászlóval. Mi a különbség a sas és a szálloda között? Hát a sas, a száll ide, száll oda, de a szálloda nem sas ide, sas oda. Igen, nagyon köszönjük. Erre nagyon hasonlít a következő, amit hát nem rögtön ezután írt a kedves hallgató, de én összeválogattam őket. Anett üzenete jön, mi a különbség a híd és a vidra között? Hát a vidra, az felmegy a hídra, de a híd nem megy fel a vidra. Igen. Nem egyszerű, de nagyon szépen köszönjük. Ez talán jó, hát mondjuk férjen bele. Megy a székely a fiával az erdőben, találnak egy puskát. Édesapám, mi ez? Nem tudom, talán valami fúvós hangszer. Próbáljuk ki. Én fújom, te meg húzogasd a billentyűt. Elsül a puska, az öreg félarca leszakad. Édesapám, hiába vigyorog, én nagyon megijedtem ám. Mi a különbség a tehén és a nő között? Nem tudom. Hát, te sem vagy túl válogatós. Szép, és itt van még egy, ami hasonló kategória Rékától. Mi a különbség a Trabant és egy Ford között? Trabanttal meg lehet fordulni, de Forddal nem lehet megtrabantulni. Teljesen igaz, nagyon szeretem az ilyeneket, köszönöm szépen. Medve csillezik az erdőben, ez sajnos nem idevaló, viszont egy pár erős vicc jött Mikitől. Többet is küldött nekünk, tényleg rossz anyád voltam, Robi. A nevem Zoli.

0: szép. Képzeld, a Béla megnősült. És kit vett el? A Jenőt. A Jenőt? De hiszen az református. Két informatikus beszélget. És akkor felvittem a csajt. És felültettem az asztalra az új laptopon mellé. Vettél új laptopot? Milyen processzorral? Képzeld, anya, láttam István királyt a villamoson. Hogy? Két öreg úr találkozott, és megszólalt az egyik. Szia István, 1000 éve nem láttalak. Szép, és még egy utolsó jött Mikitől. Anya, a fiúk nem engednek tenger alatt járost játszani a kádban. Miért, kislányom? Azt mondják azért, mert nekem nincsen periszkópom. Szerintem ez még belefér, ez cuki. Doktor úr, ha leveszi a gipszet, tudok majd zongorázni? Hát persze. De jó, eddig nem tudtam. Ezt hangának köszönhetjük, és nagyon jó, klasszikus. Aztán egy igen, két rendőr biciklizik, Lézi küldte az üzenetet. Az egyik leszáll és leengedi a hátsó kereket. Miért engedted le? Kérdezi a társa. Túl magasan volt a nyereg. A másik erre szó nélkül leszereli a saját nyergét meg a kormányát, a kormányt a nyereg helyére teszi, a nyerget pedig a kormány helyére. Ezt miért csináltad? Kérdezi a másik. Egy ilyen hülyében én nem biciklizok tovább, inkább megfordulok és hazamegyek. Szép, szép. Köszönjük szépen, és jöjjön még egy a blokk végére. A nagymama is jegesmedve volt? Igen. Az ő anyukája is? Igen. Az apukája is? Az is. És a nagymama, a nagymamája meg a nagypapája is jegesmedvék voltak? Igen, mi mindig is jegesmedvék voltunk. A kisbocs eltöpreng. Mama? Akkor miért fázom ennyire? Szerintem cuki. Köszönjük szépen, és lesznek még viccek, mert hogy két blogban még visszajövünk, tartsanak velünk, jó rádiózást!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Folytatódik a derült idő. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa. Hétfőn érkezik az iskola támogatás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa San Marinóban és Riminiben, a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. 14. Leó pápa a harmadik egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba. Szent II. János Pál pápa 1982-ben, 14. Benedek pedig 2011-ben járt a mini államban. Megkezdődött a paksi atomerőmű 3-as blokkjában működő 6-os számú turbina visszakapcsolása. A tervek szerint az erőmű szerdára eléri a teljes kapacitását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az erőműből jelentkezve élő adásban mondta el, hogy a turbina teljes visszakapcsolása 49 órát vesz igénybe. A létesítmény 8 turbinájából jelenleg 2 üzemel, és mintegy 500 megawatt áramot termel. Hétfőn kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészet és a népi kézművesség területén. Az eseményen Nagy Ervin kulturális államtitkár a népi kézművességet a magyar kultúra aranytartalékának nevezte, hozzátette. Fontosnak tartják, hogy a népi mesterségek tudása generációról generációra tovább adódhasson. Borokkal és zenével várja a közönséget a Szent György hegyi matiné a Badacsony melletti Tanúhegyen szeptember 5-én. Az őszköszöntő rendezvényt idén 16 helyszínen tartják. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését és új igényeket fogalmazott meg. A vámok mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árut érintenek.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a derült napos idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehet időnként felhősebb területek. Vasárnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: jövőbe látók jövő heti gyűlése előre nem látott okok miatt elmarad. Nagyon szép, köszönjük kedves hallgatók, vicceket mesélünk a mai Cegléd hangjában. Hogyha valaki megállítaná az utcán és megkérne, hogy mondja el a kedvenc viccét, melyiket mesélni el, ezt egyébként Covid-tól kaptuk, a jövőbe látósat, szerintem ez is nagyon jó, de van még rengeteg. Gyuri például azt írta nekünk, hogy miért hívják az alient aliennek. Mert a Földön nem alien. Nagyon szépen köszönjük. Béla bácsi kutyájáról nem mesélünk, úgyhogy Deadnek bocsi, de ezt nem tudjuk sajnos beolvasni. Ez talán elfér, sekezes eláva mégis táncol és énekel. Ki ő? Csonka András. Aztán angolul szerintem értelmesebb, de azért így is van értelme, írja nekünk Lili. Mi a különbség a hóember és a hóasszony között? A hógolyók. Bizony. Hova ül a tehén a buszon? Legelőre. És hova megy? A múzeumba. Írta nekünk Zsófi, nagyon köszönjük. Miért terjedt el a póker Magyarországon? Mert nem tudták kordában tartani. Korda Gyuri bácsi, innen is pacsi. A tyúk meg a tojás ül a pszichiátriai rendelőben. Kiszól az asszisztensnő. Ki volt előbb? Örök kérdés. És hát azt hiszem, hogy megvan az én kedvencem, megpróbálom nagyon hitelesen előadni, ezt tényleg nem ismertem, és nagyon szépen köszönjük Kristófnak, hogy elküldte. Mondja a gyerek, anya, anya, Backstreet Boysnak csúfolnak az iskolában. Az anyja kérdezi, ki csófol így? Everybody, yeah! Szerintem ez zseniális. Szerintem zseniális, bocsánat. Egy másik nagyon klasszikus és eléggé elvont poén. Mit mond Batman Robinnak, mielőtt beszállnak a Batmobilba? Gyere Robin, szálljunk be a Batmobilba. Bocsánat. Gyere Robin, szálljunk be a Batmobilba. Nem lehet, egyszerűen annyira rossz, hogy az már jó. Legyen egy nyuszikás, abból hát van, azzal Dunát lehetne rekeszteni, de a lényeg... Oké, jöjjön egy nyuszikás vicc. Nyuszika bemegy a barkácsboltba. Jó napot, szeretnék egy ecetet. Eladó mondja, sajnos nálunk nem kapható ecet. Ne vicceljen velem, a múltkor is itt vettem ecetet. Nem, biztos, hogy nem, sajnálom, nincsen ecet. Jó, rendben, akkor adjon egy pamacot. Igen. Bocsánat, csak nagyon, hát el kell játszanom nekem is ezeket a vicceket, és hát, na, szekunder szégyen érzet van néha, de a lényeg az, hogy önök jól szórakoznak, remélem. Így a műsor végéhez közelítve persze még lesz egy blokkunk, de azért az agresszív kismalac méltatlanul nem kapott elég helyet a viccek között, úgyhogy most én mondok egyet önöknek. Az agresszív kismalac Budapesten sétál, egy nagy zsákot húz maga mögött, és odalép hozzá egy idegen. Elnézést, ez a Deák Ferenc utca? Nem, ez az én cuccom. Szerintem ez is nagyon jó. Na mindegy. Agresszív kismalacos még jöhetett volna egy pár, vagy nyuszikás persze. Azt mondom, kedves hallgatók, hogy ezen a ponton menjünk el egy pici szünetre. Remélem, hogy eddig is szórakoztató volt, és hogy a vége is az lesz. Én mindent megteszek.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Etté? Nem, Ottó kétté. Hú, kedves hallgatók, a vicces adásunk legvégére érkeztünk, most már csak néhányan férnek bele. Azt nem tudom, hogy lesz-e folytatás, majd meglátjuk, mekkora lesz ennek a népszerűsége, milyenek a visszajelzések. Nekem minden esetre tetszett ez a mai viccelődős műsor. Ugye a kérdésünk az volt, hogy ha megállítják az utcán és megkérik, hogy mondjanak egy viccet, önök melyiket mondják. Vannak ilyen nagyon egyszerű és gyorsak, mint a miért van csőre a harkálynak, hát hogy ne vágja be a fejét a fába. Teljesen logikus, köszönjük szépen Anettnek az üzenetet. Itt van még egy. Ki az? Korán kell, fehér ruhában van, kenyeret süt, és nem a pék. De a pék. Ezt Vincétől kaptuk, és nagyon-nagyon köszönjük. Azt a hasonló kategória Gábortól. Miért jó a lónak? Nem is jó a lónak. Miért jó a csigának? Hát mert legalább nem ló. Szép, szép. Nagyjából ide hozható Tamás üzenete is. Miért nem tudnak tapsolni a dínók? Mert már kihaltak. Ilyen egyszerű. Melyik a legjobb gyógyszer? Hát a mínusz 5. Miért? Mert az 1-ből 6. Aha, nekem van egy hasonló. Melyik a legszebb ajándék? Az aorta, mert a szívből jön. Igen, ezt tudtam hozzátenni. Tegnap vettem egy hallókészüléket. És mennyi volt? Kedden 8:30. Jászmin üzenete. Nagyon szépen köszönjük. Anya, mi ez? Fekete ribizli. De miért piros? Mert még zöld. Nagyon jó, Tamás, köszönjük szépen. Én kicsit máshogy ismertem Szilvával, de ugyanaz a lényege, úgyhogy nagyon jó. Két pogácsa beszélget, az egyik azt mondja, hallod, felvettek az egyetemre. Mire a másik? Te hülye, egy beszélő pogácsát? Én nem így ismertem, de nem rossz. Öreg székely megy a szekérrel, mellette buksi. Üti a lovat, egyszer csak megszól a ló. Ne üssél már, öreg, hát fáj! Erre a székely meg a kutya elszaladnak, a szénabogja mögé érve megpihennek, megszól a buksi. Hallott székely, nagyon megijedtem, mikor megszólalt a ló. Ezt is ismertem persze, de igen. Azért nagyon köszönöm, hogy ez is elhangozhatott ebben a műsorban. Mi a különbség a megy és a rózsaszín párduc között? Kérdezi tőlünk Zsófi. Hát, hogy a megy az terem. A rózsaszín párduc pedig terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem. Bizony, ez a különbség. Aztán van olyan is, amit sajnos nem tudok beolvasni, pedig hát csak nem rádióbarát. Az üzenet pedig a vicc maga nagyon jó, de nem tudom olyan szépen előadni. Nem lehet úgy cenzúrázni, hogy érthető legyen. Mi van a sánta ember lába között? Különbség. Hú, ez kicsit erős. Hogy jön ki a papa templomból? Mintha mi se történt volna. Ezt mind a kettőt Mátétól kaptuk. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, és akkor nézzünk még egyet a legvégére. Talán az este színvonalához méltó zárás lesz ez. Peti írja nekünk, hogy kisfiú sírva téblából az utcán meglátja egy járókelő és megszólítja. Hát te miért sírsz, fiam? Mert nem emlékszem, mit mondott anyukám. Csaba, hoz Gyulait, vagy Gyula, hoz Csabait. Ez rém egyszerű. Mi a neved? Gábor. Azt hiszem, kedves hallgatók, hogy mókásra sikerült a mai nap. Nagyon olyan vicceket küldtek a hallgatóink, amik számomra, vagy hát az én kedvemre valóak, és számomra nagyszerűek voltak, hogy mindenki így van-e vele, ezt persze nem fogom megtudni, de ez most már mindegy is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap jön a Cegdét hangja egy másik témával. Vörös Nándi búcsúzik, a viszont hallásra.

0: még meg is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Sikeres volt a paksi atomerőmű újraindítása. Kanadai árukra vetett ki büntető vámot az Egyesült Államok. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a hatos turbina áramtermelése a paksi atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a reaktiválással 500 megawattról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény, szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. Emlékeztetett, Paks az ország áramellátásának 35%-áért felel. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. Mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészet és népi kézművesség területén. Az eseményen Nagy Ervin kulturális államtitkár a népi kézművességet a magyar kultúra aranytartalékának nevezte. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa San Marinóban és Riminiben a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. 14. Leó a harmadik egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba. Szent II. János Pál pápa 1982-ben, 16. Benedek pedig 2011-ben járt a mini államban. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését és új igényeket fogalmazott meg. A vámok mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árut érintenek. Mintegy 1000 embert telepítettek ki a Spanyolország keleti részén pusztító erdőtűz miatt. A tűz csütörtök este tört ki a Valencia melletti Gátovánál. Péntek estére már körülbelül 400 hektárnyi területet emésztettek fel a lángok.
2: Az időjárásról.
5: Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. A hőmérséklet napközben 24-30, késő este 19-25 fok között alakul.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Csodaszép reggelt, jó ébredezést kívánok minden kedves hallgatónak augusztus 23-án, vasárnap a mikrofonnál. Újra csak Becker Bernadett, töltsék velem a napot, vagy legalább egy részét. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, Cegléd!

Augusztus 23-a van a nap, amikor a bencék ünnepelhetik névnapjukat. Latin Vincentius név régi magyar Bencenc alakjának a rövidülése az ő nevük, amelynek jelentése győztes. Kedves bencék, nagyon boldog névnap!

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a kígyópatika lesz az ügyeletes gyógyszertár. A Táncsics Mihály utcában találják a patikát, az ügyelet 8 órakor indul, és utána 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A tanévkezdés sok család számára jelent komoly anyagi terhet, a Kossuth Művelődési Központ ezért újra jótékonysági tanszergyűjtést szervez, hogy közösen segítsünk azoknak a gyermekeknek, akiknek szükségük van az iskola kezdéshez nélkülözhetetlen eszközökre. Új, valamint használt, de jó állapotú tanszereket egyaránt örömmel fogadnak, amit gyűjtenek iskolatáskák, tornazsákok és tornafelszerelések, toltartók és írószerek, füzetek, borítók, címkék, rajz és technika felszerelések. Az adományokat augusztus 29-éig várják a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában például, illetve majd le lehet adni augusztus 29-én délelőtt a tanévváró gyermekholmi és baba ruhabőrzén is a Kossuth téren. Minden felajánlás nagy segítséget jelentett egy gyermek és családja számára.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Második tölteli motoros felvonulás augusztus 29-én, méghozzá délelőtt 10 órától. Ismét motorok lepik el, tehát Töltel utcáit. Második alkalommal rendezik meg a tölteli motoros felvonulást, amelyre nem csak a motorosokat, hanem a település lakóit és a környékbeli településről érkező érdeklődőket is várják. A rendezvény helyszínén kirakodók is várják az érdeklődőket, igazi családi program lehet. Második tölteli motoros felvonulás augusztus 29-én délelőtt 10 órától. Különleges zenei élményre várják az érdeklődőket augusztus végén Abonyban, az abonyi református templom falai között csendül fel az orgona hangja Dózsa László Péter közreműködésével augusztus 25-én kedden 18 óra 30 perctől. A koncertre a belépés díjtalan, az est folyamán felajánlott adományokat az abonyi református templom orgonájának javítására fordítják. Harmadik vadgasztró fesztivál augusztus 29-én 9 és 16 óra között a Régi Idők tárházában a Kazinci utca 1 szám alatt lesz solymászat bemutató, vadászkutya bemutató és természetesen

ételfőzőverseny, főzőverseny, tehát augusztus 29-én, 9 és 16 óra között harmadik ceglédi vad gasztró fesztivál, a belépés ingyenes. Bizi bomba csata Cegléden. Augusztus 23-án érkezik Ceglédre az Aqua Combat, ahol a vízibombáké és a jókedvé lesz a főszerep. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa program keretében megrendezett esemény, tehát augusztus 23-án lesz, 16 órakor kezdődik, a Budai úti tó mellett lesz a helyszín, vizes kihívások, látványos vízibombacsata, pörgős játékok és garantált jó hangulat vár mindenkit. A részvétel ingyenes, ráadásul az első helyezett nyereményben is részesül. Augusztus 23-án tehát Aqua Combat vízibombacsata Cegléden. Mesevár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától.

0: már is lezárja fél órát az Emberek zenekar, és nagyon vidáman énekelnek arról, hogy süt a nap. Nos, ez még 1998-ban volt.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Sikeres volt a paksi atomerőmű újraindítása. Kanadai árukra vetett ki büntető vámot az Egyesült Államok. Marad a napos meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a hatos turbina áramtermelése a paksi atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a reaktiválással 500 megawattról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény, szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. Emlékeztetett, Paks az ország áramellátásának 35%-áért felel. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. Mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészet és népi kézművesség területén. Az eseményen Nagy Ervin kulturális államtitkár a népi kézművességet a magyar kultúra aranytartalékának nevezte. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa San Marinóban és Riminiben a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. 14. Leó a harmadik egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba. Szent II. János Pál pápa 1982-ben, 16. Benedek pedig 2011-ben járt a mini államban. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését és új igényeket fogalmazott meg. A vámok mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árut érintenek. Mintegy 1000 embert telepítettek ki a Spanyolország keleti részén pusztító erdőtűz miatt. A tűz csütörtök este tört ki a Valencia melletti Gátovánál. Péntek estére már körülbelül 400 hektárnyi területet emésztettek fel a lángok.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. A hőmérséklet napközben 24-30, késő este 19-25 fok között alakul.
0: Szeg!

0: Taylor Swift indította a fél órát, ez volt az Opalite itt a 92-től, ezt a fél órát, amiben tőlem megszokott módon jön a horoszkóp.
1: Jó reggelt, Cegléd!

Jöjjön át a horoszkóp, kedves Kos, egy baráti vagy szerelmi kapcsolat új szintre léphet, a másik fél végre elmondhatja, mire gondol, vagy mit érez valójában. Te pedig sokkal könnyebben fogalmazod meg a saját érzéseidet. Egy közös program vagy hosszabb beszélgetés közelebb hozhat benneteket egymáshoz. Az elmúlt napokban távolság volt köztetek, most megkezdődhet a közeledés. Bika. Lehet, hogy valaki végre megnyílik előtted, vagy te osztasz meg egy fontos érzést, a nap során több meghitt pillanatban lehet részed. Egy üzenet vagy telefonhívás különösen jól eshet. A kreativitásod is erős, ezért írásra, alkotásra vagy önkifejezésre is kiváló nap lehet. Most nem csak hallod a szavakat, hanem érzed is a mögöttük lévő jelentést. Ikrek. Egy közeli kapcsolatban olyan beszélgetés alakulhat ki, amely közelebb hoz benneteket egymáshoz. Valaki végre megnyílhat előtted, vagy te mondhatod ki azt, amit eddig nehezen tudtál megfogalmazni. Az érzelmek most nem akadályozzák a kommunikációt, hanem segítik azt. Egy családtaggal való beszélgetés különösen jelentős lehet, a múlt egy régi története új megvilágításba kerülhet. Rák, ma különösen könnyen pattanhatnak ki a fejedből olyan ötletek, amelyek másokat is lelkesítenek. Egy beszélgetés során váratlan megoldást találhatsz egy problémára. A szokásostól eltérő gondolkodásmódod most kifejezetten előnyt jelent. Egy munkahelyi vagy baráti eszmecsere során te lehetsz az, aki új irányt mutat. Az emberek nyitottabbak az elképzeléseidre, mint általában. Oroszlán, nem a felszínes csevegések napja ez, egy beszélgetés ma olyan mélységekbe vezethet, amelyek meglepnek még téged is. Valaki olyasmit oszthat meg veled, amit eddig talán senkinek nem mondott el. Az is lehet, hogy te érzed úgy, itt az ideje őszintén beszélni egy régóta hordozott érzésről. A kommunikáció most különleges erejű, nem kell sok szó ahhoz, hogy megértsétek egymást. Egy kapcsolatban fontos felismerés születhet. Szűz. Ritkán adódik olyan nap, amikor ennyire könnyen megtalálod a megfelelő szavakat, de most pontosan ezt tapasztalhatod. Egy régóta halogatott beszélgetés végre olyan mederbe kerülhet, ahol valóban megértitek egymást. Ha az elmúlt napokban volt félreértés egy baráttal, családtaggal vagy kollégával, most lehetőséged nyílik tisztázni a helyzetet. Nem kell magyarázkodnod vagy védekezned, mert a mondani valód önmagáért beszél. Hamarosan folytatom. Cegléd Rádió 92.5.

0: Jöjjön a horoszkóp folytatása, mérleg. A kommunikáció nem érzelmi, hanem célorientált formában működik a legjobban. Ez most kifejezetten előnyödre válik. Egy régóta halogatott ügy végre tisztázódhat. A fontos döntést kell meghoznod, most sokkal könnyebben látod az előnyöket és kockázatokat. A nap során elégedettséget adhat, hogy rendet teremtesz valamilyen káoszban. A világos gondolatok világos eredményeket hoznak. Skorpió, ma egyetlen beszélgetésből több inspirációt meríthetsz, mint máskor egy egész hét alatt. A kreativitásod és a kommunikációs készséged különösen jól működik együtt. Egy baráti találkozó, munkahelyi ötletelés vagy spontán eszmecsere váratlan lehetőségeket nyithat meg előtted. Könnyen megragadod mások figyelmét és szívesen hallgatják a gondolataidat. Nyilas. Lehet, hogy egy barát vagy közeli hozzátartozó olyan gondolatot oszt meg veled, amely megnyugtató hatással lesz rád. A pénzügyekkel kapcsolatos ügyintézés vagy egyeztetés is gördülékenyebben alakulhat. Most nem az erőteljes érvelés, hanem a nyugodt jelenlét a legerősebb eszközöd. Ha tanácsot kérnek tőled, bölcsebb válaszokat adhatsz, mint gondolnád. Egy váratlan találkozás kellemes felismerést hozhat. Bak, a kíváncsiságod most különösen erős és örömmel kapcsolódsz olyan emberekhez, akik inspirálnak. Egy spontán találkozás vagy program váratlan lehetőségeket tartogathat. A kommunikáció könnyed, mégis tartalmas. Egy régóta foglalkoztató kérdésre hirtelen választ kaphatsz. Ha utazást, tanulást vagy új projektet tervezel, ma különösen értékes ötletek érkezhetnek. Bízöntő, ritkán sikerül ennyire pontosan megfogalmaznod azt, ami benned van. A mai nap kiváló lehet olyan helyzetekre, ahol fontos a részletek tisztázása. Egy munkahelyi egyeztetés vagy hivatalos ügyintézése különösen gördülékenyen alakulhat. Most nem csak te fogalmazol világosan, hanem mások mondani valóját is könnyebben érted meg. Egy félreértés végre megoldódhat, mert mindenki ugyanarról kezd beszélni. És halak, mintha végre minden a helyére kerülne a fejedben, az elmúlt időszak kusza gondolataim sokkal rendezettebbé válhatnak, és könnyebben fogalmazod meg azt is, amit valójában szeretnél. Egy ötlet, amelyen napok óta gondolkodsz, hirtelen értelmet nyerhet. A kommunikáció most természetesen áramlik, ezért kiváló nap lehet tárgyalásra, tanulásra, vagy akár kreatív munkára is. Egy váratlan beszélgetés inspirációt adhat egy későbbi tervhez.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A Szó ereje címmel versíró pályázatot hirdetett a Kossuth Művelődési Központ. Idén két jelentős évfordulót is ünneplünk. 250 éve született Berzsenyi Dániel, a ceglédi Kossuth toborzó ünnepély és huszár fesztivált pedig 30. alkalommal rendezik meg. Berzsenyi költészetével teremtett maradandót, Kossuth Lajos pedig 1848-ban Cegléden mutatta meg, hogy a kiművelt beszéd és a szónoki erő történelmet formálhat. Keresik tehát napjaink lánglelkű versíróit, akik nem csak használják a magyar nyelvet, hanem felelősséget is éreznek érte. Olyan új saját verseket várnak, amelyek reflektálnak a magyar nyelv jelenlegi állapotára, a közbeszéd felelősségére, a szavak erejére, illetve Berzsenyi és Kossuth szellemi örökségére. Három témakörben lehet pályázni, az első közbeszéd és felelősség, vagyis milyen nyelvet beszélünk ma. Felelősek vagyunk-e a nyelv romlásáért, a közbeszéd állapotáért, vagy a digitális zajért, a másik a szavak súlya címet kapta. Van még ereje a zengzetes magyar szónak az online világban? Illetve üzenet a jövőnek a harmadik témakör, mit jelent ma művelten megszólalni? Miért fontos, hogyan írunk és hogyan beszélünk? A pályázatra egy új saját verssel lehet jelentkezni, a műformája kötetlen, terjedelme legfeljebb két oldal lehet. A legjobb alkotásokat a szerzők a zsűri előtt is bemutathatják saját előadásban, vagy egy általuk felkért versmondó közreműködésével. Beküldési határidő szeptember 9-e. A pályaműveket jeligével ellátva kérik benyújtani a pályázó korosztályának megjelölésével. A pályázatok személyesen is leadhatók a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, három nyomtatott példányban, és az online jelentkezésre is van lehetőség, és beküldésre természetesen a cegledikultúra.hu/verseny oldalon. A verseny időpontja szeptember 16-a, szerda 14 óra, helyszíne pedig a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. A zsűri elnöke Kemény Zsófi, magyar költő, író.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Sikeres volt a paksi atomerőmű újraindítása. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását sürgette a pápa. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a hatos turbina áramtermelése a paksi atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a reaktiválással 500 megawattról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény, szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. Emlékeztetett, Paks az ország áramellátásának 35%-áért felel. Újabb fenékküszöböt építenek a csernavodai atomerőmű hűtővíz ellátása érdekében. A Román Veszélyhelyzeti Bizottság a Duna alacsony vízállása miatt döntött az azonnali munkálatok mellett. Az atomerőmű Románia villamos energia termelésének mintegy 1/5-ét adja. Egyes blokját július végén, kettes blokját pedig 11 napja állították le. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa San Marinóban és Riminiben a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. 14. Leó a 3. egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba. Szent II. János Pál pápa 1982-ben, 16. Benedek pedig 2011-ben járt a mini államban. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését és új igényeket fogalmazott meg. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deliblati homokpusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Idehaza átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészet és népi kézművesség területén.
1: Az időjárásról.
7: Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. A hőmérséklet napközben 24-30, késő este 19-25 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hertz és Pömpődiszkó mesénkezés dala, helyesebben hát a Hertz dala, Wonderful Life 2025-ös újragondolása indította az órát. Jó reggelt a most ébredezőknek, augusztus 23-a van és vasárnap, ami viszont ugyanolyan, mint bármelyik másik napon, per hétköznap is. Hogy jön a lapszemle ebben az órában? Névszava Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, ez a kínálatom most is. A mikrofonnál Becker Bernadett, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Induljon át a Lapszemle, induljon a Népszava néhány írásával, bár egy-két írás tekintve akár még bulvárlap is lehetne, no de vasárnap van, legyen némi, kevésbé komoly téma is. De kezdjük komoly témával, hamis leletek miatt ismét felfüggesztették a Maradona pert. Minden jel arra utal, hogy édesapja leletét összekeverték, és a bíróság elé került dokumentumok, nem Diego Maradona kórházi iratai, amelyek alapján az áprilisban újrakezdett perben az egykori sztár futballjátékos halálának körülményeit nyomozzák. Az őt kezelő 7-tagú orvosi tímet, ápolókat, orvosokat foglalkozás körében elkövetett gondatlansággal vádolják. Amíg tavaly elkezdett pert, egyszer már fel kellett függeszteni 2,5 hónapnyi tárgyalás után, mert kiderült, hogy az ügyet felügyelő egyik bíró titokban részt vett a futballista halálát feldolgozó egyik dokumentumfilmben. Most pedig ismét ez történt, pedig már a per a végéhez közeledett, az áprilisban újraindított pert újra be kellett rekeszteni. Az ok felmerült, hogy a bíróság elé terjesztett vese funkciós vizsgálati eredmények Diego Maradona édesapjáé, és nem a néhai argentin futball legendáé. 7 egészségügyi dolgozót vádolnak tehát gondatlanságból elkövetett emberöléssel, mert a per tárgya szerint, amikor Diego Maradona agyműtétje után 2020-ban hazatért, akkor az őt kezelő orvosi ápolói csapat nem betegségének megfelelően ápolta őt. Továbbra is csak keresik a felelősöket, akik a 60 éves korában 2020 novemberében bekövetkezett halálát okozták, ismerve a focista életmódját, a felelősök kérdésének felvetése önmagában kérdéses lehetne, írja a Népszava. A védelem hozakodott most elő azzal, hogy a per során bemutatott vesefunkciós vizsgálat eredmények Maradona édesapjához tartoznak, akit szintén Diego Maradonának hívtak, ő 2015-ben halt meg. Az ügyről olvashatnak tehát bővebben a Népszavában is. És videón, ahogy a buszon utazik egy kalandvágyó birka Németországban. Egy megszökött birka jutott be egy németországi busztársaság telephelyére, ahol felszállt egy parkolóbuszra, később pedig a járművel együtt a buszmosó berendezésen is áthaladt. Az állat a legelőjéről szökött meg, majd egy közlekedési vállalat területére tévedt, ott talált egy lezáratlanul hagyott buszt, amelyre fel is jutott. A sofőr akkor vette észre a váratlan utast, amikor visszatért a járműhöz, hogy átnézze, maradt-e benne szemét. A busztársaság értesítette a helyi rendőrséget, az állat fülében lévő műanyag jelölés alapján pedig sikerült azonosítani a gazdáját. Ameddig az nem érkezett meg, a birka a buszon maradt, és a vállalat közlése szerint a járművel együtt a telephely nagyméretű mosóján is áthaladt. Az állat a rövid buszozás alatt végig nyugodtan viselkedett, gazdája végül egy utánfutóba juttatta és biztonságosan hazaszállította. És 3 embert is megsebesített Németországban egy elszabadult szamár, erről is ír a Népszava. A Freddy nevű szamarat egy lótársaságában látták szabadon kóborolni egy körforgalom közelében. Amikor 2 autós megpróbálta megfogni, a rendőrség szerint az állat nagyon agresszívé vált, majd bejutott a járműjükbe. Egy 33 éves nő is segíteni próbált az állat megfékezésében, őt sérülései miatt kórházba vitték, a 2 autós könnyebb sérüléseket szenvedett. Az incidensnek végül Freddy gazdájának érkezése vetett véget, aki biztonságosan megfogta az állatot. A rendőrség közölte, egyelőre nem tudni, mi váltotta ki a szamár agresszív reakcióját, írja tehát a Népszava. Észak-Németországban történt az eset, nem tudom, azt mondtam-e.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat!

0: Hölgye vihar a szárnya.
1: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
2: Jöjjön most már a Lapszemle folytatásában a Magyar Nemzet két írása. Egy nemrégiben készült tanulmány szerint a legtöbb osztrák naponta több órát használja okostelefonját. A magas használati idő azonban sokakat arra is késztet, hogy egyre kritikusabban vizsgálják meg saját okostelefon fogyasztásukat. Egy tanácsadó cég készítette ezt a tanulmányt, a reprezentatív felmérés 500 fő bevonásával készült, és eszerint az osztrákok kétharmada legalább napi 2 órát tölt okostelefonján, 15%-uk pedig akár 5 óránál is többet. Ezt egyre kritikusabban ítélik meg, a megkérdezettek több mint fele csökkenteni szeretné okostelefon használatát, és már meg is tette az első lépéseket ennek érdekében. Az állandó elérhetőség és a naprakészség iránti nyomás egyre több embert késztet arra, hogy tudatosan digitális szüneteket teremtsen. Magyarázza Christoph Waldeck, a kutatást végző cég partnere az egyik osztrák hírportálnak. A fiatalabb generáció különösen figyelemre méltó ebből a szempontból. A 14 és 29 év közöttiek közül már most is minden második ember úgy érzi, hogy túl sokat használ okostelefont. A digitális egyensúly iránti vágy pontosan azok körében a legerősebb, akik a legtöbbet használják az okostelefont, mondja a szakember. És hogy mire használják legtöbbet, az osztrákok elsősorban kommunikációra és információszerzésre használják. Kétharmaduk naponta használ üzenetküldő szolgáltatásokat, mint például a WhatsApp, a Signal vagy a Telegram. Gyakran használják az alkalmazásokat telefonhívásokra és online kutatásra is. A mesterséges intelligencia is egyre inkább integrálódik a mindennapi életbe, már minden harmadik osztrák legalább hetente egyszer használ mesterséges intelligenciával támogatott okostelefon alkalmazásokat, mint például a ChatGPT, a Claude vagy a Gemini. Nos, erről is olvashatnak bővebben a Magyar Nemzetben, és arról is, hogy rossz hírt kaptak a Star Wars rajongók, egyelőre nem lesz Kylo Ren film, úgy tűnik egyelőre hiába várják a Star Wars rajongók Kylo Ren visszatérését, nem készül a The Hunt for Ben Solo című film. A Steven Soderbergh által több mint 2 éven át fejlesztett projekt a Skywalker kora után folytatta volna Ben Solo történetét Adam Driverrel a főszerepben. A Lucasfilm vezetője Dave Filoni szerint azonban jelenleg nincs napirenden a produkció. A rajongók már korábban is sokat hallhattak a film kálváriájáról, Soderbergh

Több mint két éven át dolgozott rajta, a Disney azonban végül elvetette a projektet. Dave Filoni a Variety-nek nyilatkozva azt mondta, jelenleg nem dolgoznak a filmen, a Deadline-nak pedig szintén megerősítette, hogy a Kylo Ren projekt nincs a Lucasfilm aktuális tervei között. A film forgatókönyvét Scott Z. Burns írta, és Kathleen Kennedy, a Lucasfilm korábbi elnöke, korábban pozitívan nyilatkozott a történetről. A projekt sorsát azonban végül nem sikerült kedvező irányba fordítani. Adam Driver szerint az egyik legnagyobb kérdés az volt, miként lehetne hitelesen folytatni Kylo Ren történetét, miután a karakter a 9. film végén látszólag meghalt. Nos, hát erről is bővebben a Magyar Nemzetben, és hogyha esetleg hallanának engem, akkor egy picit tényleg várjanak még vele. Szeretnék egyszer tartani egy Star Wars napot, amikor végignézem úgy abban a sorrendben a filmeket, ahogy kronológia szerint kellene nézni a filmeket, és már így is szerintem két napig fogok mozizni, ha egyszer még rászánom magam. De nyilván nem rajtam múlik, hogy lesz a folytatás valóban, meg hát különben sincs terve, pont erről szólt a cikk.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Sikeres volt a paksi atomerőmű újraindítása. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását sürgette a pápa. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a hatos turbina áramtermelése a paksi atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a reaktiválással 500 megawattról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény, szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. Emlékeztetett, Paks az ország áramellátásának 35%-áért felel. Újabb fenékküszöböt építenek a csernavodai atomerőmű hűtővízellátása érdekében. A Román Veszélyhelyzeti Bizottság a Duna alacsony vízállása miatt döntött az azonnali munkálatok mellett. Az atomerőmű Románia villamosenergia termelésének mintegy ötödét adja. Egyes blokját július végén, kettes blokját pedig 11 napja állították le. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa San Marinóban és Riminiben a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. 14. Leó a harmadik egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba. Szent II. János Pál pápa 1982-ben, 16. Benedek pedig 2011-ben járt a mini államban. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését és új igényeket fogalmazott meg. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deliblati homokpusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Idehaza átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészet és népi kézművesség területén.
1: Az időjárásról.
7: Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. A hőmérséklet napközben 24-30, késő este 19-25 fok között alakul.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Ceglédváros önkormányzata tisztelettel hívja az emlékezőket augusztus 28-án, pénteken 11 órára az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést ad nagy tiszteletű Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítást is láthatnak az emlékezők a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd második világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum, a megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: És ugye most már a Magyar Hírlap két írása itt a 92-től már nem tárgyakat gyűjtünk, hanem emlékeket. Az élmény egyre gyakrabban előzi meg a tárgyat a kívánságlistán, írja a lap. Volt idő, amikor a jólétet könnyű volt lefényképezni, nagyobb autó, új televízió, szebb bútor. A mai középosztály státuszfogyasztása egyre kevésbé fér el a nappaliban. Az ember olyasmire költ, ami vasárnap este már nincs nála, mégis úgy érzi, többet kapott érte. A koncertjegy 200 euró, a vacsora 150, a hétvégi főzőkurzus ennél is több lehet, és a végén mit visz haza? Látszólag semmit. Nincs új tárgy a polcon, nincs elektronikai készülék, nincs ruha. Mégis egyre többen érzik úgy, hogy éppen ez a pénz volt jól elköltve. Az élménygazdagság nem új fogalom, de 2026-ban több trend egyszerre erősíti. Utazók eseményekhez igazítják útjukat, kézműves elvonulásokra mennek, kulináris kurzusokat választanak, helyi sétákon, közösségi programokon és személyes eseményeken vesznek részt. A szabadidős trendekről szóló friss nemzetközi beszámolók kifejezetten az interaktív és személyes gazdagodást kínáló programok erősödéséről írnak. És hogy miért, az egyik válasz egyszerű, sok középosztálybeli háztartásban már nincs szükség annyi tárgyra. Van televízió, telefon, kávéfőző, ruha, bútor. A következő tárgy haszna kisebb, mint az elsőé. Egy új élmény viszont elvileg nem foglal helyet, legalábbis fizikailag. A másik ok pszichológiai, a tárgyhoz gyorsan hozzászokunk, az új telefon néhány hét után egyszerűen telefon. Az utazás, hogy egy különleges esemény viszont történetté válik. Emlékszel, amikor? Ez a mondat évekkel később is előkerülhet. Az élmény ráadásul identitást épít, nem azt mondjuk csak mi birtoklunk, hanem azt is, hol jártunk, mit láttunk, mit próbáltunk ki. Ennek természetesen van árnyoldala is, hogy mi... Nos, arról is olvashatnak a Magyar Hírlapban. Én egyébként speciál, nagyon jónak látom ezt a trendet, hogy élményeket gyűjtünk inkább, mint tárgyakat, hiszen magunkkal úgyse vihetjük, amikor vége az életnek. A tárgyakat, viszont az élmények azért csak ott vannak velünk minden egyes nap. Az E-generáció nem startupot akar, hanem mosodát, erről is ír a Magyar Hírlap. A startup korszak hőse egy garázsban ülő programozó volt, aki néhány év múlva milliárdos céget adott el. 2026-ban viszont új üzleti tartalmak terjednek a közösségi médiában. Fiatal vállalkozók mutatják be, hogyan vásárolnak fel évtizedek óta működő unalmas cégeket visszavonuló tulajdonosoktól. Nincs mesterséges intelligencia, nincs világ megváltó alkalmazás, van viszont ügyfélbevétel és valódi munka. Például egy mosoda. Nem hangzik forradalminak, de éppen ezért lehet jó üzlet. A McKinsey 2026. júniusában már külön Z-generációs trendként foglalkozott azzal, hogy a fiatal vállalkozók figyelme az úgynevezett boring businesses, vagyis unalmas vállalkozások felé fordul. Példaként mosodák és autómosók felvásárlása szerepel gyakran idősebb, nyugdíjba készülő tulajdonosoktól. A jelenség első látásra szembe megy az elmúlt két évtized teljes vállalkozói kultúrájával. A sikeres vállalkozás legyen innovatív, skálázható, digitális, vonzó a befektetőknek, lehetőleg olyan angol szóval írjuk le, amelyet 10 éve még senki nem ismert. A boring business ezzel szemben valamit egészen régi módit kérdez. Fizetnek érte az emberek? És ez talán a legfontosabb kérdés. Nos, erről a témáról is olvashatnak a Magyar Hírlapban.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Kossuth Lajos azt üzente címmel, 5. alkalommal hirdet országos alkotói pályázatot és kiállítást a Kossuth Művelődési Központ és a Cegléd Alkotók Egyesülete, a Ceglédi Kossuth Kultusz páratlanul gazdag közösségteremtő hagyományának erősítése céljából. Kézművesek, népművészek, képzői, siparművészek, hivatásos és műkedvelő alkotók, óvodások, általános és középiskolás diákok, osztályok, közösségek, egyéni alkotók számára hirdették meg most is az alkotói pályázatot. A pályázatra bármilyen alapanyagból és technikával készített legfeljebb 3 alkotással lehet nevezni. A pályamunka hátoldalán vagy annak mellékleteként kérik feltüntetni az alkotó nevét, pályázati korcsoportot, telefonszámot, e-mail címet. Diákok esetében ezen felül az oktatási intézmény osztálypedagógus nevét és telefonszámát. A pályázatra beérkezett alkotások válogatását szakmai zsűri végzi. A zsűri tagjai egyúttal javaslatot tesznek korcsoportonként a legjobb pályamunkák díjazására. A beérkezett pályamunkákból válogatott kiállítás készül a Kossuth Művelődési Központ Kamara Galériájában. Az ünnepélyes díjátadó szeptember 17-én a Kossuth Toborzó Ünnepé és Huszár Fesztivál alkalmával lesz majd. A tárgyat október 17-éig tekinthető meg. A pályázat témakörei pedig Kossuth Lajos 1848. szeptember 24-i ceglédi toborzó beszédének napjához kötődő, annak bármely részletét megörökítő alkotás technika és méret megkötése nélkül, illetve 30 éves a ceglédi Kossuth toborzó ünnepély emlékek az elmúlt 3 évtizedből. A pályamunkák beadásának határideje szeptember 11 péntek. Kossuth Művelődési Központba várják az alkotásokat. Bővebb információ kérhető Kozma Attilánétól a 0630 322 1320-as számon.
1: Cegléd Rádió FM 92

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Sikeres volt a paksi atomerőmű újraindítása. A villamosenergia hálózatot is fejleszti a kormány az uniós forrásokból. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Namény Krisztina vagyok. Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a hatos turbina áramtermelése a paksi atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a reaktiválással 500 megawattról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény, szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. Újabb fenékküszöböt építenek a csernavodai atomerőmű hűtővíz ellátása érdekében. A Román Veszélyhelyzeti Bizottság a Duna alacsony vízállása miatt döntött az azonnali munkálatok mellett. Az atomerőmű Románia villamosenergia termelésének mintegy ötödét adja. Egyes blokját július végén, kettes blokját pedig 11 napja állították le. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamosenergia hálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deliblati homokpusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, kérhet segítséget a polgári védelmi mechanizmus keretében. Mintegy 1000 embert telepítettek ki a Spanyolország keleti részén pusztító erdőtűz miatt. A gépjárművel nem rendelkezők számára autóbuszokat biztosítanak az evakuáláshoz. A tűz csütörtök este tört ki a Valencia melletti Gátovánál. Péntek estére már körülbelül 400 hektárnyi területet emésztettek fel a lángok.
1: Az időjárásról.
5: Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. A szél helyenként megerősödik. Napközben 24-30, késő este 19-25 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
6: Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítása 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leállósávot kerítették el szűkített forgalmi sávokra, és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

long time. Rüdeten indított az órát, ez volt a Do It Again 2023-ból, azt az órát, amiben jön a bulvár lapszemle, és persze egy-két hasznos, fontos információ is. Tartsanak velem a mikrofonnál, Becker Bernadett.

0: A szó ereje címmel versíró pályázatot hirdetett a Kossuth Művelődési Központ. Idén két jelentős évfordulót is ünneplünk. 250 éve született Berzsenyi Dániel, a ceglédi Kossuth toborzó ünnepély és huszár fesztivált pedig 30. alkalommal rendezik meg. Berzsenyi költészetével teremtett maradandót, Kossuth Lajos pedig 1848-ban Cegléden mutatta meg, hogy a kiművelt beszéd és a szónoki erő történelmet formálhat. Keresik tehát napjaink lánglelkű versíróit, akik nem csak használják a magyar nyelvet, hanem felelősséget is éreznek érte. Olyan új saját verseket várnak, amelyek reflektálnak a magyar nyelv jelenlegi állapotára, a közbeszéd felelősségére, a szavak erejére, illetve Berzsenyi és Kossuth szellemi örökségére. Három témakörben lehet pályázni, az első közbeszéd és felelősség, vagyis milyen nyelvet beszélünk ma. Felelősek vagyunk-e a nyelv romlásáért, a közbeszéd állapotáért, vagy a digitális zajért, a másik a szavak súlya címet kapta. Van még ereje a zengzetes magyar szónak az online világban? Illetve üzenet a jövőnek a harmadik témakör, mit jelent ma művelten megszólalni? Miért fontos, hogyan írunk és hogyan beszélünk? A pályázatra egy új saját verssel lehet jelentkezni, a műformája kötetlen, terjedelme legfeljebb két oldal lehet. A legjobb alkotásokat a szerzők a zsűri előtt is bemutathatják saját előadásban, vagy egy általuk felkért versmondó közreműködésével. Beküldési határidő szeptember 9-e. A pályaműveket jeligével ellátva kérik benyújtani a pályázó korosztályának megjelölésével. A pályázatok személyesen is leadhatók a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, 3 nyomtatott példányban, és az online jelentkezésre is van lehetőség és beküldésre természetesen a cegledikultura.hu/verseny oldalon. A verseny időpontja szeptember 16-a, szerda 14 óra, helyszíne pedig a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. A zsűri elnöke Kemény Zsófi, magyar költő, író.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.

0: részletes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön át a Bulvárlap szemle, jöjjön a Bols, három írása elsőként. Új produkciójával meghódítja a világot, a Sztárban sztár leszek győztese. Térre már leszerződtünk Svájcba, mondja Csiszár István, aki a műsor második évadát nyerte meg. Azóta pedig a Madách Színházban játszik, de a nagy tervekről nem mondott le. Sőt, mint kiderült, a Sztárban sztár leszek nyertese hamarosan világkörüli turnéra indult családjával. Színészként dolgozik Csiszár István, és jelenleg tehát a Madách Színház társulatát erősíti, emellett azonban komoly terveket szövöget, az énekes feleségével kidolgozott egy teljesen új egyedi műsorszámot, amivel terveik szerint az egész világot bejárják majd, most erről is besélt a Bolsnak. Csiszár István családjával az elmúlt 5 évben Sopronban élt, most mindenképpen szeretnének Olaszországba költözni, amihez már belevetették magukat a lakáskeresésbe, emellett pedig 1 éve dolgoznak egy mindössze 6 perces quick change számon, ami a gyors átöltözése és karakterváltáson alapszik, mindez zenével és tánccal egybekötve. A feleségemmel, aki balettáncos, kitaláltunk egy teljesen új projektet, ami picit más, mint amit eddig csináltunk, de mégis kötődik hozzánk. Ebben a produkcióban kombináltuk az utánzó képességemet egy ilyen gyors öltöző, azaz quick change számmal, és most ezzel szeretnénk nekiindulni a világnak családostul, kezdte Csiszi. Ezt főként cirkuszokba, hajókra, szállodákba szálljuk, mert ennek a lényege, hogy maga a műsor csak 6 perc, de az alatt 10 ruhát és ezzel együtt 10 karaktert vonultatunk fel, miközben én élőben énekelek. És tulajdonképpen ez utóbbi az, ami miatt a mi projektünk új és egyedi, mert a legtöbben csak a gyors átöltözésekre fókuszálnak, de nem váltanak igazán karaktert. Az éneklés pedig még emellett is egy plusz. Ez persze nem könnyű feladat, nekünk 1 évig tartott kigyakorolni ezt a 6 percet. Talán kicsit illúzionista számnak is mondhatjuk, de nagyon közel áll ahhoz, amit a Sztárban csináltam, és ami nekem jól áll, részletezte a színész. A sztárapuka a nagyra törő tervekről is lerántotta a leplet, ugyanis korántsem csak Európát célozzák meg, tulajdonképpen már elindítottuk a projektet, és térre már leszerződtünk Svájcba, ahol 2 hónapot fogunk tölteni együtt családosan, de a későbbiekben nem szeretnénk csak erre a kontinensre korlátozni magunkat. Szóval tervben van például Ausztrália is, viszont számunkra a leglényegesebb szempont az, hogy szerettük volna megoldani, hogy többet legyünk együtt, ahelyett, hogy hol én dolgozok, hol ő dolgozik, nem tudjuk, hova tegyük a gyereket, kivigyázzon rájuk, és kevesebb van együtt a család, vallotta be a család életükkel kapcsolatban. És hogy mit mondott még Csiszár István, olvassanak róla a Borsban, nekem ő nagyon nagy kedvencem volt, vagy van, de hogy a műsor során is nagyon nagy kedvencem volt, eszméletlen, amit csinál ez a pasi tényleg. Postmalone és párja Christy Lee eljegyezték egymást, a rapper és barátnője kapcsolata szintet lépett, Postmalone eljegyezte Christy Lee-t, a hírt pedig a menyasszony barátnője osztotta meg az Instagram oldalán. A rapper egy hatalmas gyémántgyűrűvel kérte meg kedvese kezét. Meroni Holler jegyezte le mindezt Instagram oldalán, a barátnő. Nem tudom, hogy miért nem az ifjú jegyes pár, de teljesen mindegy. Postmalone és Christy Lee kapcsolata új szintre lépett tehát. A világ legjobb barátnőjét épp most

értékel, elmondhatatlanul szeretlek, top, írta ez a bizonyos barátnő. Róluk is lehet olvasni bővebben a Borsban, és arról is, hogy havi 14 milliót keresett egy futár, a barátai pedig azt hitték díler, de az igazság ennél sokkal, de sokkal furcsább. A Leicesterből származó Zane nappal csomagokat készbesít, este pedig mindössze 45 percet tölt a virtuális influencer menedzselésével, ami teljesen megváltoztatta az életét. Zane hirtelen elkezdett márkás ruhákban járni, új autót vett, és a kocsmában mindig ő fizeti a köröket a barátainak, akik emiatt meggyőződéssel hitték, hogy kábítószerkereskedő lett. A fiatal srác valójában egy Inaya nevű teljesen emigenerált modellt futtat, amely éjjel-nappal termeli neki a pénzt. Azért tartotta titokban az egészet, mert úgy gondolta, a barátai túlságosan elrugaszkodottnak tartanák az ötletet. És hogy miről szól a virtuális influencer futtatása, nos, arról olvashatnak a Borsban.

0: hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Sikeres volt a paksi atomerőmű újraindítása. A villamos energia hálózatot is fejleszti a kormány az uniós forrásokból. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a hatos turbina áramtermelése a paksi atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a reaktiválással 500 megawattról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény, szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. Újabb fenékküszöböt építenek a Csernavodai atomerőmű hűtővíz ellátása érdekében. A Román Veszélyhelyzeti Bizottság a Duna alacsony vízállása miatt döntött az azonnali munkálatok mellett. Az atomerőmű Románia villamosenergia termelésének mintegy ötödét adja. Egyes blokkját július végén, kettes blokkját pedig 11 napja állították le. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energia hálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deliblati homokpusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, kérhet segítséget a polgári védelmi mechanizmus keretében. Mintegy 1000 embert telepítettek ki a Spanyolország keleti részén pusztító erdőtűz miatt. A gépjárművel nem rendelkezők számára autóbuszokat biztosítanak az evakuáláshoz. A tűz csütörtök este tört ki a Valencia melletti Gátovánál. Péntek estére már körülbelül 400 hektárnyi területet emésztettek fel a lángok.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a derült, napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. A szél helyenként megerősödik. Napközben 24-30, késő este 19-25 fok valószínű.
0: Ceglédrádió FM 92.5.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Második törteli motoros felvonulás augusztus 29-én, méghozzá délelőtt 10 órától. Ismét motorok lepik el, tehát Törtel utcáit. Második alkalommal rendezik meg a törteli motoros felvonulást, amelyre nem csak a motorosokat, hanem a település lakóit és a környékbeli településről érkező érdeklődőket is várják. A rendezvény helyszínén kirakodók is várják az érdeklődőket, igazi családi program lehet. Második törteli motoros felvonulás augusztus 29-én délelőtt 10 órától. Különleges zenei élményre várják az érdeklődőket augusztus végén Abonyban, az abonyi református templom falai között csendül fel az orgona hangja Dózsa László Péter közreműködésével augusztus 25-én kedden 18 óra 30 perctől. A koncertre a belépés díjtalan, az est folyamán felajánlott adományokat az abonyi református templom orgonájának javítására fordítják. Harmadik vadgasztró fesztivál augusztus 29-én 9 és 16 óra között a Régi Idők tárházában a Kazinci utca 1 szám alatt lesz solymászat bemutató, vadászkutya bemutató és természetesen vadétel főző verseny. Tehát augusztus 29-én 9 és 16 óra között harmadik ceglédi vadgasztró fesztivál, a belépés ingyenes. Vízibomba csata Cegléden. Augusztus 23-án érkezik Ceglédre az Aqua Combat, ahol a vízibombáké és a jókedvé lesz a főszerep. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa program keretében megrendezett esemény, tehát augusztus 23-án lesz, 16 órakor kezdődik, a Budai úti tó mellett lesz a helyszín, vizes kihívások, látványos vízibombacsata, pörgős játékok és garantált jó hangulat vár mindenkit. A részvétel ingyenes, ráadásul az első helyezett nyereményben is részesül. Augusztus 23-án tehát Aqua Combat vízibombacsata Cegléden. Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában, tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
5: Ki a sportis 8.949.000 forinttól? Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval? További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar? Cegléd, külső Jászberényi út 48. Kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.

0: friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön most már a Blikkét írása, a lapszemle zárásaként brutális pusztítást végzett az időjárás, akár 150 milliárdos is lehet akár a magyar gyümölcsösökben. És hogy mennyit hagyunk majd így a zöldségesnél? Az alma és a szilva szenvedte a legnagyobb károkat idén, nem csak az aszály jelent gondot, hanem a fagyok és a jégeső is. Azonban a gyümölcs azért nem drágul jelentősen, mert az import fedezi a szükségletet. A hatékony termesztéshez hosszú távú stratégia szükséges, valamennyi időjárási szélsőség ellen védekezni kell, ám ez költség igényes, írja a Blikk. A gyümölcs termés kiesés mértéke a tavaszi fagyokkal és az aszállyal együtt 60-70%-ra tehető, de nem kizárt, hogy a végelszámolásnál akár ennél nagyobb kármértéket fogunk látni. Összességében legsúlyosabbak a károk az alma, a medgy és a szilva esetében. Ezt mondta el a lap megkeresésére dr. Apáti Ference, magyar zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke. Az időjárási károk becsült mértéke az idei évben eddig a zöldség-gyümölcs ágazatban 100-150 milliárd forint. A fogyasztói árakban egyelőre nem látszik az emelkedés, és nagyon nehéz prognosztizálni is, de számottevő áremelkedést nem várnak. Az alma és a körte, valamint a szilva, ahol nagyon jelentős a terméskiesés mértéke, mégis stagnálnak, vagy az alma esetében teljesen megmagyarázhatatlan módon csökkennek az árak. Ennek részletes elemzését is olvashatják a Blikkben. És volt exatlonos és egy dögös DJ is csatlakozik a Celeb vagyok, ments ki innen új évadának szereplőihez, írja a Blikk. Újabb ismert név csatlakozik a műsorhoz, amelynek következő évadában Orbán Olivéra, győri wakeboard világbajnok is részt vesz. A sportoló, aki korábban az Exatlan Hungary-ben is megmutatta magát, most Kolumbiában néz szembe új kihívásokkal és félelmeivel. Ráadásul a DJ-ként ismert kedvese Szőke Rebeka is vele tart. Kedves Orbán Olivér, örömmel értesültünk, hogy a kolumbiai foglalásod végleges, módosítás, panasz bejelentés, nincs pókok és egyéb állatfajok lesznek. Köszönjük, hogy minket választottál, mi is téged találkozunk. A Celeb vagyok, ments ki innen új évadában, így tudatta a csatorna, hogy a wakeboard világbajnok is utazik Kolumbiába, és hogy mire számíthat, és kik lesznek még bele. Nos, olvashatnak róla a Blikkben.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház. Megoldás minden felületre. Színezd újra. Cegléd, Mozdony utca 1.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
6: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Sikeres volt a paksi atomerőmű újraindítása. Földrengés volt Tokióban. Marad a napos meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a hatos turbina áramtermelése a paksi atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a reaktiválással 500 megawattról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény, szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamosenergia hálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okos mérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet, megépül a második vágány is. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deliblati homokpusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, kérhet segítséget a polgári védelmi mechanizmus keretében. Mérsékelt 5,9-es erősségű földrengés rázta meg hajnalban Tokiót és környékét. 37 ember megsérült, a legtöbbjük könnyebben. A rengés középpontja a déli Ibaraki prefektúrában volt, 70 kilométeres mélységben. A földmozgás további 4 másik prefektúrára is kiterjedt, mindegyikben történtek sérülések. Szökőáriadót nem rendeltek el a hatóságok.
1: Az időjárásról.
9: Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. Napközben 24-30, késő este 19-25 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
10: Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítása 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leállósávot kerítették el szűkített forgalmi sávokra, és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hippoton és Don Magyar Martin indította az órát, Out of My Head, ezt szólt itt a 92.5-ön, azt az órát, aminek a központi témája augusztus 23-a lesz, vagyis jön a kalendárium. Köszöntöm a névnaposokat, jönnek események, évfordulok, és persze a napi éres szülöttjeiről is szó lesz.
1: Cegléd Rádió 92.5.

0: Augusztus 23-a van a nap, amikor a bencék ünnepelhetik névnapjukat. Latin Vincentius név régi magyar Bencenc alakjának a rövidülése az ő nevük, amelynek jelentése győztes. Kedves bencék, nagyon boldog névnapot!
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

Jöjjön néhány esemény, évforduló is, természetesen augusztus 23-ához kapcsolódóak. 86 éve annak, hogy megnyitották az egyes számú kőolajkutat, amely 35 éven át a magyarországi kőolajtermelés 70%-át adta. 253 éve annak, hogy Mária Terézia aláírta az Zálogház alapító levelét, és ezzel létrejött a mai Bizományi Áruház vállalat jogelődje. 193 évvel ezelőtt ezen a napon elfogadták a gyermekmunkáról szóló törvényt Angliában. 178 éve pedig a képviselőház elfogadta a magyar honvéd zászlóaljak alakításáról szóló törvényjavaslatot. 177 éve már annak, hogy Szemere Bertalan miniszterelnök vezetésével elásták a magyar koronát és a koronázási ékszereket rejtő ládát. Magyarország koronáját 1790-től rövid megszakításokkal Budán a várban őrizte a koronaőrség. 1848. decemberében Budán a nemzetgyűlési képviselők jelenlétében felnyitották a koronát rejtő ládát, és megbizonyosodtak arról, hogy a helyén van. A kormány Debrecenbe költözésekor a ládika is oda került, majd 1849 nyarán visszahozták Pestre. Július elején Pest újabb kiürítésekor Kossuth álláspontjával szemben Szemere Bertalan elvitette, majd a szóbeszéd szerint Aradon kíváncsiságból fel is próbálta azt, s megállapította, e föveg nem emberi fejre való. Ezután megpróbálta elrejteni, de ez végül csak Orsovánál sikerült, ahol a Havasalföldre vezető út mellett

És a Solideo Gloria Szövetség rendezte a találkozót. Az egyhetes százszói rendezvényen mintegy 600 résztvevő jelent meg, ahol többek között Németh László, Fél Jagéza, Kodolányi János, Erdei Ferenc, Veres Péter, Író, Karácsony Sándor, László Gyula és Szentgyörgyi Albert professzor, Nagy Ferenc és Kovács Béla kisgazdapárti politikus tartottak előadást. A találkozón megvitatták Magyarország bel- és külpolitikai helyzetét és vázolták a háború utáni fejlődés lehetőségeit. 20 éve annak, hogy ezen a napon 8 évnyi fogság után megszökött elrablójától Natasha Kampusch. Teljes neve Natasha Maria Kampusch, Bécsben született, kiszabadulása után televíziós műsorvezető lett, több könyvet írt. Wolfgang Priklopil Praboltel iskolába menet, aki régi házuk pincéjében kialakított óvóhelyen tartotta fogva. Éheztette, bántalmazta és szolgának használta a lányt. Natasha 2006. augusztus 23-án megszökött a fogságból. Elrablója aznap öngyilkos lett. Ennyit az évfordulókról, eseményekről, hamarosan jönnek a napi híres születjei is. Szeglédre!

0: Jöjjenek most már a napíre szülöttjei. 243 éve született William Tierney Clark, angol mérnök, a budapesti Ránchíd tervezője. 149 éve született Szabó Ervin könyvtáros, társadalomtudós, könyvtárigazgató, anarcho-szindikalista forradalmár. 97 éve született Cibor Zoltán, olimpiai bajnok labdarúgó, a legendás aranycsapat bal szélsője. 95 éve született Barbara Eden, amerikai színpadi és televíziós színésznő, komikus és énekes, Jenny a házi szellem. Ez volt legismertebb főszerepe. 1949-ben San Franciscóban szépségkirálynőnek is választották. 75 éve megszületett ezen a napon Jim Jamison, a Survivor-es zenekar énekese. 67 éve pedig megszületett Edwin Collins, skót, zenész és dalszerző. A ma ünneplőknek nagyon boldog születésnapot!
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: vagy egyedül.
1: Hírek a Ceglédár Show-ban.
2: Sikeres volt a paksi atomerőmű újraindítása. Földrengés volt Tokióban. Marad a napos meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a hatos turbina áramtermelése a paksi atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a reaktiválással 500 megawattról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény, szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energiahálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet, megépül a második vágány is. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deliblati homokpusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, kérhet segítséget a polgári védelmi mechanizmus keretében. Mérsékelt 5,9-es erősségű földrengés rázta meg hajnalban Tokiót és környékét. 37 ember megsérült, a legtöbbjük könnyebben. A rengés középpontja a déli Ibaraki prefektúrában volt, 70 kilométeres mélységben. A földmozgás további 4 másik prefektúrára is kiterjedt, mindegyikben történtek sérülések. Szökőáriadót nem rendeltek el a hatóságok.
1: Az időjárásról.
2: Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. Napközben 24-30, késő este 19-25 fok valószínű.
1: Szeglédrádió! 92!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja az emlékezőket augusztus 28-án, pénteken 11 órára az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart nagy tiszteletű Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítást is láthatnak az emlékezők a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd második világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg Kisállat Eledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. Léna Bistro, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistro egyedi hangulatát. Léna Bistro, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
4: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a ceglédkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak!

Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga Huncut?
5: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
2: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
3: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
7: Szerdától újra teljes kapacitással működhet a Paksi atomerőmű. Földrengés volt Tokióban. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A tervezetnél gyorsabban halad a fenékküszöb építése Paksnál. Az atomerőmű 8 turbinájából mostanra már 4 termel áramot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, folyik a teljes visszakapcsolás, szerdára a létesítmény újra 2000 megawatton termelhet. A kormányfő korábban emlékeztetett arra, hogy Paks az ország áramellátásának 35%-áért felel. Hamarosan jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet közösségi oldalán arról ír, hogy bár itthon kevés eső esett, az Alpokban a Duna vízgyűjtő területén helyenként 50-60 mm-nél is több csapadék gyűlt össze az elmúlt 3 napban, ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energia hálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet, megépül a második vágány is. Elsüllyedt egy teherhajó Kelet-India partjainál. A legénység 2 tagját ki tudták menteni, de 22 matróz eltűnt, közölte az indiai parti őrség. A panamai zászló alatt közlekedő jármű Szingapurba tartott. A parti őrség 2 mentőhajót vezényelt a szerencsétlenség helyszínére. Kutatnak az eltűntek után. A teherhajó elsüllyedésének okát egyelőre nem tudni. Mérsékelt 5,9-es erősségű földrengés rázta meg hajnalban Tokiót és környékét. 37 ember megsérült, a legtöbbjük könnyebben. A rengés középpontja a déli Ibaraki prefektúrában volt, 70 kilométeres mélységben. A földmozgás további 4 másik prefektúrára is kiterjedt, mindegyikben történtek sérülések. Szökőárriadót nem rendeltek el a hatóságok.
1: Az időjárásról.
7: Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. Napközben 24-30, késő este 19-25 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Beverexa és Faithless közösen indította az órát New Religion, ez szólt itt a 92-ön abban az órában, amikor kevesebb beszéd és sokkal több nagyon jó muzsika. Ez a kínálatom, egy sorrendjen már is a folytatásban. Bad Habits 2021-ből. Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: Tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Kígyó Patika az ügyeletes gyógyszertár a Táncsics Mihály utcában találják meg a gyógyszertárat, az ügyelet 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Második tölteli motoros felvonulás augusztus 29-én, méghozzá délelőtt 10 órától. Ismét motorok lepik el, tehát Töltel utcáit. Második alkalommal rendezik meg a tölteli motoros felvonulást, amelyre nem csak a motorosokat, hanem

település lakóit és a környékbeli településről érkező érdeklődőket is várják. A rendezvény helyszínén kirakodók is várják az érdeklődőket, egy igazi családi program lehet. Második történelmi motoros felvonulás augusztus 29-én délelőtt 10 órától. Harmadik vadgasztró fesztivál augusztus 29-én 9 és 16 óra között a Régi Idők tárházában a Kazinci utca 1 szám alatt lesz solymászat bemutató, vadászkutya bemutató és természetesen vadételfőző verseny, tehát augusztus 29-én 9 és 16 óra között harmadik ceglédi vadgasztró fesztivál, a belépés ingyenes. Bizi bomba csata Cegléden. Augusztus 23-án érkezik Ceglédre az Aqua Combat, ahol a vízibombáké és a jókedvé lesz a főszerep. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa program keretében megrendezett esemény, tehát augusztus 23-án lesz, 16 órakor kezdődik, a Budai úti tó mellett lesz a helyszín, vizes kihívások, látványos vízibombacsata, pörgős játékok és garantált jó hangulat vár mindenkit. A részvétel ingyenes, ráadásul az első helyezett nyereményben is részesül. Augusztus 23-án tehát Aqua Combat, vízibombacsata Cegléden. Mesevár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától.

0: Amúgy a szónok versenyt hirdet a Kossuth Művelődési Központ, a Berzsenyi 250 és a 30. Kossuth Toborzó ünnepély alkalmából hirdetik meg a szónok versenyt, ahol nem egy előre betanult szöveget kell elmondani, a témát a helyszínen kapják meg a jelentkezők. Majd 45 perc felkészülés után 3-5 percben be lehet bizonyítani a beszédkészséget és a gondolatok erejét. A verseny témája Berzsenyi és Kossuth szellemi örököseként szerinted kihez kellene ma szólni a magyar nyelv állapotáról, valamint az igényes közbeszédről és a nyelvi reform szükségességéről. A megmérettetés időpontja szeptember 16-a szerda, 14 órakor kezdődik a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében, a zsűri elnöke Kemény Zsófi költő, író. Jelentkezni a cegledikultúra.hu per verseny oldalon lehet szeptember 14-én 12 óráig.
1: Cegléd Rádió FM 92.9.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.

0: Jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek után pedig indul a délelőtt utolsó órája Harry Styles-szel.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
7: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, Semcut minősítéssel.
8: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
9: Jaj, úgy megéheztem.
10: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
9: Egy gyrosz.
10: Pont egy gyrosz?
9: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
8: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
10: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
9: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
11: Szerdától újra teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Ma van a totalitárius diktatúrák áldozatainak emléknapja. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. A kormányfő hozzátette, a létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Hamarosan jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet közösségi oldalán arról ír, hogy bár itthon kevés eső esett, az Alpokban a Duna vízgyűjtő területén helyenként 50-60 mm-nél is több csapadék gyűlt össze az elmúlt három napban, ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését. Meghalt a Viking Idun hajó kapitánya, aki a vád szerint nem segített a hableány áldozatainak. A 2019-es hajóbaleset során az ukrán férfi vezette szállodahajó a hableányt letaroló Viking Sigyn mögött haladt. A vád szerint bár a kapitány értesült az ütközésről, nem riadóztatta a személyzetet. A férfi a tárgyalás során azzal védekezett, hogy nem látta a vízbe esett embereket. A hableány katasztrófában 27-en vesztették életüket. Elsüllyedt egy teherhajó Kelet-India partjainál. A legénység két tagját ki tudták menteni, de 22 matróz eltűnt, közölte az indiai parti őrség. A panamai zászló alatt közlekedő jármű Szingapúrba tartott. A parti őrség két mentőhajót vezényelt a szerencsétlenség helyszínére. Kutatnak az eltűntek után. A teherhajó elsüllyedésének okát egyelőre nem tudni. Mérsékelt 5,9-es erősségű földrengés rázta meg hajnalban Tokiót és környékét. 37 ember megsérült, a legtöbbjük könnyebben. A rengés középpontja a déli Ibaraki prefektúrában volt, 70 kilométeres mélységben. A földmozgás további 4 másik prefektúrára is kiterjedt, mindegyikben történtek sérülések. Szökőárriadót nem rendeltek el a hatóságok. Ma tartják a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapját. 1939-ben ezen a napon írták alá a Molotov-Ribbentrop paktumot, amelyben a sztálini Szovjetunió és a hitleri Németország meg nem támadási szerződését rögzítették, közvetlenül a II. Világháború kitörése előtt.
1: Az időjárásról.
11: Folytatódik a derült, napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. A szél helyenként megerősödik. Napközben 24-30, késő este 19-25 fok várható.
1: Közlekedési információk.
0: Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás a 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leállósávot kerítették el szűkített forgalmi sávokra, és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Harry Styles indította az órát, American Girls, ez szólt itt a 92.5-ön, azt az órát, ami egyben lezárja a délelőttet, másrészt pedig hagyományosan nálam azt jelenti, hogy jön a horoszkóp, jön is majd jó sok közös ismerős között, után One Republic érkezik már is, I ain't worried.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Mi az? A múzeumoknak van, a strandoknak is, és most már a pótszemüvegeknek is. Az ám, éjszakája. Augusztus utolsó péntekén Albert Irsán a Gabainé Optikában pótszemüvegek éjszakája. Ez alkalomból minden keret 50%-os kedvezménnyel, és az egy pár lencse közül az egyik szintén 50%-os kedvezménnyel kapható. Ez egy különleges éjszaka ugyan, de két vagy több akció egyszerre most sem vehető igénybe. Elveszett, kutyamacska megrágta, ráült valaki, vagy csak kell a jogsihoz? Higgyék el, mindig jó egy pótszemüveg. Most itt a lehetőség, hiszen zárás után éjfélig nyitva tartunk, és kedvező áron megcsináltathatja pótszemüvegét. Hogy hogyan? Visszamérjük szemüvegét, vagy a már meglévő adatok alapján elkészítjük. Pótszemüvegek éjszakája. Gabainé Optika, Albert Irsa, Vinnyica utca 8. Csak egy éjszaka, a hónap utolsó péntekén.
4: Akciónk csak Albert Irsai üzletünkre vonatkozik.
1: Reklámot

Jöjjön át a horoszkóp, kedves Kos, egy baráti vagy szerelmi kapcsolat új szintre léphet, a másik fél végre elmondhatja, mire gondol, vagy mit érez valójában. Te pedig sokkal könnyebben fogalmazod meg a saját érzéseidet. Egy közös program vagy hosszabb beszélgetés közelebb hozhat benneteket egymáshoz. Az elmúlt napokban távolság volt köztetek, most megkezdődhet a közeledés. Bika. Lehet, hogy valaki végre megnyílik előtted, vagy te osztasz meg egy fontos érzést, a nap során több meghitt pillanatban lehet részed. Egy üzenet vagy telefonhívás különösen jól eshet. A kreativitásod is erős, ezért írásra, alkotásra vagy önkifejezésre is kiváló nap lehet. Most nem csak hallod a szavakat, hanem érzed is a mögöttük lévő jelentést. Ikrek. Egy közeli kapcsolatban olyan beszélgetés alakulhat ki, amely közelebb hoz benneteket egymáshoz. Valaki végre megnyílhat előtted, vagy te mondhatod ki azt, amit eddig nehezen tudtál megfogalmazni. Az érzelmek most nem akadályozzák a kommunikációt, hanem segítik azt. Egy családtaggal való beszélgetés különösen jelentős lehet, a múlt egy régi története új megvilágításba kerülhet. Rák, ma különösen könnyen pattanhatnak ki a fejedből olyan ötletek, amelyek másokat is lelkesítenek. Egy beszélgetés során váratlan megoldást találhatsz egy problémára. A szokásostól eltérő gondolkodásmódot most kifejezetten előnyt jelent. Egy munkahelyi vagy baráti eszmecsere során te lehetsz az, aki új irányt mutat. Az emberek nyitottabbak az elképzeléseidre, mint általában. Oroszlán, nem a felszínes csevegések napja ez, egy beszélgetés ma olyan mélységekbe vezethet, amelyek meglepnek még téged is. Valaki olyasmit oszthat meg veled, amit eddig talán senkinek nem mondott el. Az is lehet, hogy te érzed úgy, itt az ideje őszintén beszélni egy régóta hordozott érzésről. A kommunikáció most különleges erejű, nem kell sok szó ahhoz, hogy megértsétek egymást. Egy kapcsolatban fontos felismerés születhet. Szűz. Ritkán adódik olyan nap, amikor ennyire könnyen megtalálod a megfelelő szavakat, de most pontosan ezt tapasztalhatod. Egy régóta halogatott beszélgetés végre olyan mederbe kerülhet, ahol valóban megértitek egymást. Ha az elmúlt napokban volt félreértés egy baráttal, családtaggal vagy kollégával, most lehetőséged nyílik tisztázni a helyzetet, nem kell magyarázkodnod vagy védekezned, mert a mondani valód önmagáért beszél. Hamarosan folytatom. Cegléd Rádió FM 92.9.

Jöjjön a horoszkóp folytatása, mérleg. A kommunikáció nem érzelmi, hanem célorientált formában működik a legjobban, ez most kifejezetten előnyödre válik. Egy régóta halogatott ügy végre tisztázódhat, a fontos döntést kell meghoznod, most sokkal könnyebben látod az előnyöket és kockázatokat. A nap során elégedettséget adhat, hogy rendet teremtesz valamilyen káoszban. A világos gondolatok világos eredményeket hoznak. Skorpió, ma egyetlen beszélgetésből több inspirációt meríthetsz, mint máskor egy egész hét alatt. A kreativitásod és a kommunikációs készséged különösen jól működik együtt. Egy baráti találkozó, munkahelyi ötletelés vagy spontán eszmecsere váratlan lehetőségeket nyithat meg előtted. Könnyen megragadod mások figyelmét és szívesen hallgatják a gondolataidat. Nyilas. Lehet, hogy egy barát vagy közeli hozzátartozó olyan gondolatot oszt meg veled, amely megnyugtató hatással lesz rád. A pénzügyekkel kapcsolatos ügyintézés vagy egyeztetés is gördülékenyebben alakulhat. Most nem az erőteljes érvelés, hanem a nyugodt jelenlét a legerősebb eszközöd. Ha tanácsot kérnek tőled, bölcsebb válaszokat adhatsz, mint gondolnád. Egy váratlan találkozás kellemes felismerést hozhat. Bak, a kíváncsiságod most különösen erős és örömmel kapcsolódsz olyan emberekhez, akik inspirálnak. Egy spontán találkozás vagy program váratlan lehetőségeket tartogathat. A kommunikáció könnyed, mégis tartalmas. Egy régóta foglalkoztató kérdésre hirtelen választ kaphatsz. Ha utazást, tanulást vagy új projektet tervezel, ma különösen értékes ötletek érkezhetnek. Bízöntő, ritkán sikerül ennyire pontosan megfogalmaznod azt, ami benned van. A mai nap kiváló lehet olyan helyzetekre, ahol fontos a részletek tisztázása. Egy munkahelyi egyeztetés vagy hivatalos ügyintézése különösen gördülékenyen alakulhat. Most nem csak te fogalmazol világosan, hanem mások mondani valóját is könnyebben érted meg. Egy félreértés végre megoldódhat, mert mindenki ugyanarról kezd beszélni. És halak, mintha végre minden a helyére kerülne a fejedben, az elmúlt időszak kusza gondolataim sokkal rendezettebbé válhatnak, és könnyebben fogalmazod meg azt is, amit valójában szeretnél. Egy ötlet, amelyen napok óta gondolkodsz, hirtelen értelmet nyerhet. A kommunikáció most természetesen áramlik, ezért kiváló nap lehet tárgyalásra, tanulásra, vagy akár kreatív munkára is. Egy váratlan beszélgetés inspirációt adhat egy későbbi tervhez. Cegléd Rádió 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja az emlékezőket augusztus 28-án, pénteken 11 órára az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart nagy tiszteletű Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítást is láthatnak az emlékezők a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd második világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Különleges zenei élményre várják az érdeklődőket augusztus végén Abonyban. Az abonyi református templom falai között csendül fel az orgona hangja Dózsa László Péter közreműködésével augusztus 25-én kedden 18 óra 30 perctől. A koncertre a belépés díjtalan, az est folyamán felajánlott adományokat az abonyi református templom orgonájának javítására fordítják.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
2: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben. Holnap érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, körülbelül 150 méter van még hátra addig, hogy összeérjen, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin-Szendi Romulus a munkálatok aktuális állását bemutató helyszíni tájékoztatón emlékeztetett. 9 napja érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalati szférát a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett, a paksi atomerőmű védelmére sok felajánlás érkezett. A kormány ezután úgy látná méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplését nem csak az adófizetők, hanem a magyar kis- és nagyvállalatok, illetve a hazánkban működő nemzetközi vállalatok finanszíroznák, fogalmazott a kormányfő. A kormány nevében zéró toleranciát hirdetett a közösségek, kisebbségek, népcsoportok ellen irányuló erőszakkal és verbális bántalmazással szemben a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából a Fiumei úti sírkertben Slakta Margit síremlékénél tartott megemlékezésen hangsúlyozta, a kormány legfőbb törekvése a nemzetegyesítés, amely csak a közbeszéd megtisztításával és a kirekesztés megszüntetésével lehetséges. Holnap kapják meg a szülők az iskolakezdési támogatás első részletét. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Hamarosan jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet közösségi oldalán arról ír, hogy bár itthon kevés eső esett, az Alpokban a Duna vízgyűjtő területén helyenként 50-60 mm-nél is több csapadék gyűlt össze az elmúlt három napban, ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését.
1: Az időjárásról.
4: Folytatódik a derült, napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. A szél helyenként megerősödik. Napközben 24-30, késő este 19-25 fok várható.
1: Közlekedési információk.
5: Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítása 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leállósávot kerítették el szűkített forgalmi sávokra, és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: elindult a délután a nap második fele, ami annyit jelent, hogy elindul hétvégi ismétlő válogatásunk második etapja is, hogy milyen beszélgetéssel hamarosan elárulom.
1: Szegléd Rádió.
2: J-Lo, ya tú sabes.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak.

0: Ma is jelentkezünk válogató műsorunkkal, és ma is két interjúnkat hallhatják. Újra először folytatjuk Fejlesztés terhe mellett című sorozatunkat. Majd egy óra után egészségügyi szériánk, az egészségünkre heti részét sugározzuk. Jöjjön tehát először a Fejlesztés terhe mellett, amelyben most is Szebeni Dávidot, a Település Fejlesztési Szövetség elnökét kérdezte Szatmári Gábor, egyrészt a cegrédi homokhelyzetről, másrészt egy készülőfélben lévő országos számítógépes applikációról. További részletek a most induló beszélgetésben.
1: Rádió. Kedves hallgatók, kezdődjék tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk aktuális része, és a múltkor kicsit belebonyolódtunk abba, hogy vajon hanyadik résznél is tartunk. Szebeni Dáviddal, a Település Fejlesztési Szövetség elnökével beszélgettem akkor is. Szervusz Dávid, köszöntelek.
2: Szervusz, örülök, hogy megint itt lehetek ezen a sűrű napodon.
1: No, hát az történt egyébként, hogy egy picit elnéztem a naptárt, és a másik műsorunkat, a csütörtöki

0: 81, és akkor szép hosszú adásokat tudunk majd csinálni.
1: Pontosan. No, hát ezen már nem fog múlni, legalábbis a mi akaratunkon biztos nem, de a mai adásra is természetesen témákkal érkeztél. Két fő témánk lesz itt elsősorban, és az első a homok helyzetről szól. Hát ugye ezt a térséget azért a homok elég jól ismeri, bár ugye Cegléden többféle talajtípus is megtalálható, de a város, hogyha az egész területét néz, akkor egy tekintélyes részben bizony a homokkal sújtott területekhez tartozik, és hát ennek megvannak a megfelelő gondjai is. Ezügyben meg is kerested a lakosságot. Mik most a fő problémák ezzel kapcsolatban?
0: Itt annyit pontosítanék, hogy lakosok kerestek meg engem problémáikkal.
1: Kölcsönösen.
0: Itt Cegléden. És az a helyzet, hogy ahogy az éghajlatunk változik, az a határ régió, ami mondjuk Cegléd és környéke, tudod, hogy itt északról még korábbról ilyen fekete föld határolja a várost, de mondjuk délről pedig ugye a homokhátság nyúlik be ide. Nos, ahogy egyre kevesebb a csapadék és szárad ki a növényzet az alföldön, ez a homok, ez egyre kevésbé megkötött, egyre több homokot fúj a szél, ezt akár te is láthatod.
1: És tud is terjedni szépen.
0: Így van, vagy akár a hallgatók is, és ezt akár a lakásban is észre lehet ám venni.
1: Bizony.
0: Ebből mondjuk bent annyi
1: látszik, hogy... A feleségem tudna róla mesélni.
0: Ugye? Innen is köszönjük a munkáját. De hogy például ez csak a legcsekélyebb, de azt lehet észrevenni, hogy többször kell port törölni, többször kell porszívózni.
1: Még akár a belvárosban is.
0: Így van, akár a belvárosban is. És ez nem mind az autók által kibocsátott szennyeződés, hanem mondjuk az autók által felvert por, vagy amit a szél befúj a városba. Na de, hogyha kicsit kijebb megyünk a lakásból, mondjuk azokra a területekre, ahol földút van, mondjuk Cegléden, azért mégis sok ilyen van.
1: Vagyis homokút ez esetben.
0: Ugye? Van, homokút. Ez a homok, ez a, főleg az aszályos években, mint például a mostani, ez felhalmozódott, és egyre inkább mélyül. Ennek három fő gócpontja van egyébként Cegléden. Az egyik, ahol meg is kerestek a lakosok, ez a Csengeri környéke, ez a Köztes utca és környéke. Ott elég mély homok van, de ugyanígy érintett az Ugyer.
1: Persze.
0: Nyilván tudjuk a dűlők, ahol nincsen stabilizált út, valamint a Budai út öregszőlők rész.
1: Igen.
0: Jó, ott is sok ilyen,
1: az is az a terület.
0: Igen. És ebből most már az látszik, hogy némelyik lakos elakad az autójával, nyilván biciklizni is nagyon nehéz, sőt van olyan, ahol nem is lehet, le kell szállni.
1: Igen.
0: Ugyanígy természetesen a rollerek sem bírják, és arra panaszkodnak a lakók, például a Köztes utcában is, hogy most már például a futár nem jön hozzájuk, tehát csomagot nem tudnak oda kézbesíteni, de múltkor elmondásuk szerint rendőr autó is elakadt, az egyik lakóférje húzta ki őket. De egyébként arról számoltak be a lakosok, hogy talán egy két hete a szemétszállító autó is elakadt, tehát maga a kukás autó, nem tudták elvinni a szemetet, és ez aztán főleg ezzel a központosított szemétszállítással, hogy akár Budapestre is kell telefonálni, vagy valahova messze, nagyon nehéz, mert akkor megpróbálják megbeszélni a diszpécserrel, hogy akkor meddig tud bemenni a kukás autó, húzza el valahova mondjuk 500 méterre, 1 kilométerre a kukát a lakó, de aztán kiderül, hogy mondjuk aki ténylegesen elszállítaná a szemetet az autón, az nem is tud róla, hogy miket beszéltek meg, szóval rengetegféle problémával jár ez. És az a szomorú, hogy az éghajlat az nem lesz jobb.
1: Hát most nem, egy jó pár évig úgy tűnik ebben lesz részünk, legalábbis ezt jósolják a tudósok.
0: Így van, és ez azt jelenti, hogy ez a probléma, ez súlyosbodni fog, mind az Ugyerben, mind az öreg szőlőkben, mind a Csengeri részen, ahol földutak vannak. És az a helyzet, hogy erre egy városnak fel kell készülnie, hogy hogy tudja megoldani ezeket a dolgokat. Hát... Nyilván van a klasszikus módszer, tudod, amikor stabilizált burkolat, valamiféle kőszórás, ilyesmi. A kérdés az, hogy lehet-e találni olyan módszert, ami ennél olcsóbb és gyorsabb. Mivel ez a világon, ez még most a, mondjuk úgy a fejlett világban, ez inkább most harapózik el, ezért még kevés megoldás van. Én láttam olyat mondjuk egy kanadai cégnél, ami tud stabilizálni bizonyos műanyagokkal ilyen utat, de ez még inkább a kísérleti fázis. Amiket még szeretnénk itt a Településfejlesztési Szövetségnél megnézni, hogy bizonyos sivatagi országokban
1: például hogy ott muszáj megoldani ott nekik.

0: Én úgy gondolom, hogy lehet tanulni olyan országoktól, akik ezeket már megtapasztalták. Tehát ez a jövőkutatás irányának egy fontos témája lesz egyébként az egész Alföldön.
1: Igen. Hú, hát nehéz a homokkal, ugye, mert az meg csak gyönmegy, ahogy fújja a szél, és valahogy tényleg ezt a helyzetet kezelni kell, mert lakhatatlanná válhatnak egyes városrészek szinte.
0: Ebben igazad van, és az a baj, hogy a gréderezés, még ha jól is csinálják, ez a gréder, csak aki nem tudja, az az, hogy eltolják egy ilyen nagy tolólapátos autóval.
1: Ez csak időleges megoldás.
0: De ez időleges, és az is csak akkor működik, hogyha nem úgy csinálják, hogy az út közepére halmozzák fel a homokot.
1: Na például, igen, pontosan.
0: De az is csak nagyon korlátozott ideig, mert amikor nincsen csapadék, akkor hamar újra felgyűlik.
1: Igen. Én laktam egyébként Szeged környékén, ilyen homokvidéken egy darabig tanyán, és mindig örültem, mikor volt egy kis eső, mert akkor sokkal könnyebb volt sétálni is egyáltalán. Ugye egy picit azért az úgy összeállította a homokot, és akkor sokkal könnyebb volt közlekedni, autóknak is egyébként, de gyalogosan is sokkal könnyebb volt bemenni a tanyáig. De ez is csak időleges megoldás. Nincs.
0: Így van. Esetleg lehetnek olyan módszerek, de ezt is még meg kell vizsgálni, hogy például Magyarországon az Alföldön alkalmazható-e, amikor víz és agyag kombinációját használod a homokon, de...
1: Jól hangzik.
0: Ezt tesztelni kell valós körülmények között.
1: Igen. Fogunk még erről beszélni egészen biztos, de gyorsan ugorjunk a másik témánkra, ami teljesen más, egy mondhatnám papír téma, de hát ma már papíron szinte semmit nem intézünk, hanem minden az interneten és számítógépeken keresztül zajlik, mint az applikáció fejlesztés is, és egy applikáció fejlesztési támogatást nyert most a Településfejlesztési Szövetség. Mit is jelent ez pontosan, kitől nyertétek, és mire lesz jó ez a bizonyos applikáció?
0: Igen, ez egy nagyon jó hír. Egyébként ezt korábban idén nyertük, de mostanra sikerült úgy a technikai előkészítésben megugrani az akadályokat, és mostanra jöttek meg azok az árajánlatok, amely alapján azt tudjuk most már mondani, hogy bele lehet vágni ténylegesen a munkába. Talán emlékszel még rá, amikor arról beszélgettük még egy-két éve, hogy egy ilyen próba, egy kísérleti projektet csináltunk fiatalok közösségi bevonására.
1: Úgy van, igen.
0: Szegléden. Ez ugye arról szólt, hogy kis digitális jutalompontokat kaptak, amit beválthattak az akcióban résztvevő helyi vállalkozásoknál, és ezek a jutalompontok ugye az elképzelés szerint visszakerülnek a civil szervezetekhez, vagy aki ilyen önkénteseket, például fiatalokat, de akár idősebbeket is foglalkoztatnak ilyen kis társadalmi közösségi munkákban. Ez a kísérleti projekt akkor lezárult, ugye ez volt a CEGLAB, a tapasztalatokat összegyűjtöttük, és azt láttuk, hogy technológiai korlátok vannak, tehát egyszerűsíteni kell a dolgot. Akkor ugye blokkláncon próbáltuk, kriptoblokkláncon bonyolítani a tranzakciókat, de ez járt néhány olyan plusz lépéssel, amik megnehezítették a használatot.
1: Igen.
0: Úgyhogy az egyik tanulság az volt, hogy egy egyszerű, de jól használható saját alkalmazást kell fejleszteni, és szerencsére a kormányzat ezt így gondolta, úgyhogy kaptunk támogatást arra, nem olyan nagyon sokat, tényleg ez egy ilyen pont nagyjából az applikáció fejlesztést, egy egyszerű applikáció fejlesztést kifut, de kaptunk támogatást arra, hogy egy többnyelvű saját webapplikációt fejlesszünk ki, amit mobiltelefonon lehet használni, és ugyanúgy egy ilyen QR kódos, beolvasásos, digitális jutalompont küldő és beváltó rendszer lehessen. Ez nekem azért nagyon jó, mert Szegléd lehetett annak idején a kísérleti helyszín, ez közel áll a szívemhez, és Szegléd lenne majd a második kísérleti helyszín, és amikor ez lezárul, ez a fejlesztés, reményeim szerint idén decemberben, akkor pedig ezt nyilvánossá tudjuk tenni, és ingyenesen használhatóvá tudjuk tenni, elsősorban Magyarországon, illetve a magyar lakta területeken, ugye a határon túl először.
1: Ez jó hangzik.
0: Ezzel mi szeretnénk egy ingyenes eszközt adni a helyi közösség szervezők, civil szervezetek kezébe, amivel egy kicsit tudják ösztönözni ezeket a közösségi részvételeket, ezeket az akciókat, akár a fiatalok bevonását ezekbe a dolgokba. És
1: hát amikre már szép példák voltak itt Szegléden eddig is, és most akkor ez egy sokkal szervezettebb formában tudna működni.
0: Olyan szempontból igen, hogy nagyobb körben, de természetesen mindenütt ez a helyiekre van bízva. Mi abban segítünk, hogy adjuk az eszközt, bekonfiguráljuk nekik a saját jutalompontokat, illetve mi azt vállaljuk, hogy egy bizonyos ideig a Település Fejlesztési Szövetség vállalja ennek a háttérüzemeltetési költségét, tudod, hogy szerver, tárhely, ilyenek.
1: És a tapasztalatokat is ki lehet cserélni ezáltal, ugye?
0: Így van.
1: Ez
0: így
1: is egy
0: van.
1: Fontos dolog.
0: Így van, és az a célunk, hogy ez aztán egy nemzetközi jó példa legyen, ami Ceglédről indult.
1: És mit kell beütni majd a gépbe, akkor majd az okostelefonba?
0: Mondjuk legegyszerűbb, hogy te mondjuk egy olyan lakos vagy, aki szeretne segíteni mondjuk egy sütemény sütésben az idős otthonnak, és ezt szervezi a helyi civil szervezet. Annyi, hogy te regisztrálsz ebben az alkalmazásban, hogy te vagy Szatyi, itt az e-mail címed, vagy lesz egy fiókod. Segítesz a sütemény sütésben,
1: igen?
0: Ott a civil szervezetnél, tegyük fel, hogy nagyon jól sikerül, nem tudom, van-e benned ilyen rejtett cukrász, és akkor azt mondod, hogy megmutatod a saját QR kódodat a telefonodon, a civil szervezetnél valaki ott a telefonjával az beolvassa az alkalmazásban, és küld neked 20 pontot. Ott már látod is, hogy van neked 20 pontot, és mondjuk tegyük fel, te különösen szeretsz valamelyik helyi szórakozó helyre bejárni, mondjuk az a hely benne van ebben a kis körforgásban, azt mondja, hogy na itt 20 ilyen helyi jutalompontért, ő ad neked egy limonádét.
1: Például.
0: Például ilyesmi. Uh-huh. És akkor nyilván nem a pénzről szól ez elsősorban, hanem
1: igen,
0: arról,
1: igen.
0: Hogy egy kis jó érzés, hogy érzed ilyen módon is a közösség elismerését. A vállalkozónak meg jó, mert jön vendég, aki adott esetben még akár kér egy másik limonádét is, vagy hozza a barátját.
1: Igen.
0: A civil szervezetnek meg jó, mert egy kicsit ösztönzi, meg megjutalmazza azokat.
1: És összehangolja ezt az egész dolgot nagyon. Mikor indul ez igazából?
0: Én úgy gondolom, hogy október-novemberben a tesztfázisban leszünk.
1: És decemberre meg be kéne fejezni az első menetet.
0: Így van,
1: gyakorlatilag.
0: Így van, viszont mi már korábban, tehát ősszel szeretnénk egy kis fókuszcsoportos felmérést is csinálni, hogy a civil szervezetek elmondják, hogy mi az, amire nekik szükség lenne.
1: Persze, kölcsönös visszajelzések, igen, azok sokat tudnak használni mindenképpen, meg az is, hogyha időről időre elmondjuk ezt a fejlesztés terhe mellett, akár hanyadik részében is. Ez volt a 139. most már egészen biztosra merem mondani. Szebeni Dáviddal, a Település Fejlesztési Szövetség elnökével beszélgettem most is. Hát akkor jó munkát, jó harcot a homokkal, és az applikáció és sok sikert kívánok.
0: Köszönöm szépen, és hát a meghívást is.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga Huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
7: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Második tölteli motoros felvonulás augusztus 29-én, méghozzá délelőtt 10 órától. Ismét motorok lepik el, tehát Töltel utcáit. Második alkalommal rendezik meg a tölteli motoros felvonulást, amelyre nem csak a motorosokat, hanem a település lakóit és a környékbeli településről érkező érdeklődőket is várják. A rendezvény helyszínén kirakodók is várják az érdeklődőket, egy igazi családi program lehet. Második tölteli motoros felvonulás augusztus 29-én délelőtt 10 órától. Harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9 és 16 óra között a Rég Idők tárházában a Kazinci utca 1 szám alatt lesz solymászat bemutató, vadászkutya bemutató és természetesen vadétel főző verseny. Tehát augusztus 29-én 9 és 16 óra között harmadik ceglédi vadgasztró fesztivál, a belépés ingyenes. Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben. Esti túrával várja a látogatókat pénteken a Szegedi Vadaspark. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszín és sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, körülbelül 150 méter van még hátra addig, hogy összeérjen, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin-Szendi Romulus a munkálatok aktuális állását bemutató helyszíni tájékoztatón emlékeztetett. 9 napja érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be Pakson. A kormányfő úgy fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Az egész társadalom összefogásával jutott túl Magyarország az energiakrízisen, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter Pakson. Kapitány István azt mondta, a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők képesek fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. A tárcavezető emlékeztetett, az első hőhullám idején a magyar lakosság 84%-a és 1000 vállalat fogyasztott önként kevesebb energiát. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadaspark az állatkertek éjszakáján. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett túrán szürkületben lehet bejárni a 45 hektáros területet és megnézni az este aktív állatokat. Az érdeklődőknek emellett játékos ismeretterjesztő programokat, esti látványetetéseket, afrikai táncházat és tűzsongler bemutatót is kínálnak. Meghalt Failoni Donatella zongora művész. 2 évtizeden át volt az Országos Filharmónia szólistája, mialatt számos nemzetközileg elismert előadóval lépett fel. A 90-es években a Nemzeti Filharmonikus Zenekar impresszáriójaként, külügyi osztályvezetőjeként dolgozott, majd az opera művészeti főtitkára volt. Munkásságát a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével ismerték el. Failoni Donatella 79 éves volt.
1: Az időjárásról.
4: Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol nem valószínű. A szél helyenként megerősödik. Napközben 24-30, késő este 19-25 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Olivia Dean indította az órát, ez volt a Man I Need It, a 92.5-ön azt az órát, amiben jön egy újabb beszélgetés, és ezzel a beszélgetéssel zárul is majd hétvégi ismétlő válogatásunk.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Re!

0: Bizony bármelyikünk bármikor megbetegedhet és akárkit érhet baleset is, a gyors és azonnali orvosi segítség mellett azonban legalább annyira fontos az, hogy milyen gyorsan tudunk felépülni. Mi ebben az orvos szerepe és mit tudunk tenni mi magunk az egészségünkért, erről szól sorozatunk mai része, amelyben most is dr. Szabó Ivett ad jó tanácsokat a hallgatóknak, Szatmári Gábor mikrofonja előtt.
1: Cegléd Rádió 92.5.
2: Kedves hallgatók, induljon tehát egészségünkre című rovatunk, immáron 45. része, és ebben a részben is dr. Szabó Ivettel fogok beszélgetni, akit nagy szeretettel köszöntök itt a stúdiónkban, 45. alkalommal tehát, szervusz!
3: Üdvözöllek én is, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
2: Ma kérem szépen a mai témánk, hogy egészen pontosak legyünk, regeneráció. Ez egy szép idegen szó, de nagyon sokan ismerjük, azt hiszem, és használjuk, de vajon tudjuk-e a pontos jelentését? Van erre egy pontos orvosi kifejezés egyébként mondjuk magyarul?
3: Beszéljünk arról, mit jelent szó szerint, és mi mindent értünk ez alatt.
2: Igen.
3: Tehát, hogyha a szó szerinti fordítást nézzük, akkor egy újraképződést, újraalkotást, újra születést, újra megnyilvánulást jelent, ugye regeneráció, tehát valami újra képződik, és általában biológiai értelemben azokat a folyamatokat értjük mindez alatt, amik azt a célt szolgálják, hogy valami ugyanolyan formában képződjön újra, ami vagy sérült, vagy elhalt, vagy megszűnt, vagy kórosan működött, tehát ugyanúgy. Ez nem minden esetben történik így a szervezetben, de kezdve azzal, hogy a hétköznapi életben is beszélünk, a mindennapjainkban is regenerációról, akár műtét utáni betegségből való felépülés, vagy egy általános, bármilyen életesemény során megállapíthatunk, vagy beszélhetünk ilyenről, és az is fontos, hogy több szinten, tehát nem csak testi regenerációról beszélünk, mentális, érzelmi regenerációról is beszélhetünk, tehát tényleg egy nagyon nagy téma, és érdemes külön-külön néznünk őket.
2: Sőt, együtt is érdemes nézni, mondhatni, hiszen hogyha akármilyen testi problémája volt valakinek, egy műtétje, vagy eltört a keze, vagy stb., ugye itt is szükség van regenerációra, és itt is legalább annyira fontos, hogy mentálisan is megtörténjen ez a dolog, mert hiába forr össze a törött kézcsontom, attól még nem biztos, hogy teljes a regeneráció, tehát lelkileg is rendbe kell jönni.
3: Igen, és előtte még egy pontot, mert nagyon jó példát hoztál, hogy ebben egy picikét más a reparáció, ami egy ilyen kijavítás, az nem biztos, hogy ugyanaz az állapot fog visszaépülni. Például egy sebnél megindulnak a gyógyulások,

0: maga úgymond a gyógyítás, tehát ugye a konkrét baj elhárítása, és ez a regenerációs folyamat, ez sokszor akár hetekig, hónapokig is elhúzódhat.
1: És nagyon fontos mondatot mondtál, mert ugye egy dolog az a gyógyítás, amit az orvos, a sebész tesz, a rendszer, a folyamat a hiba eltávolítására és visszaállítására, de még egy vitathatatlanul nagyon fontos dolog, hogy ezt milyen környezetben teszi, tehát a mi szervezetünk milyen, és hogy ő hogyan fog mindezekre reagálni. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos pont, amire érdemes ránéznünk, hogy mik azok, amikkel mi ezt a folyamatot tudjuk segíteni, akár egy műtét, akár egy hosszabb betegség után, akár bármilyen történés során, de például egy nagyobb edzés vagy fizikai munka után is akkor beszélhetünk is erről, és a napi ritmusunknak a része is.
0: Igen, fontos ez, és ugye hát ennek lehet úgymond mechanikai része idézőjelben, és gyógyszeres kezelés is szerepelhet ebben a történetben, ugye?
1: Hát szerintem, hogyha regenerációról beszélünk, érdemes inkább a saját szervezetünkről beszélni, mert talán a hallgatóknak is az a legtöbb segítség, hogy ők maguk hogyan gondolkodjanak erről, és milyen segítségük lehet, vagy mi az, amit tegyenek, vagy ne tegyenek. Éppen ezért fontos úgy gondolkoznunk, hogy akár a gyógyulásnak, vagy bármilyen felépülésnek, vagy akár egy nagyobb edzésnek a hatása után a regeneráció az egy aktív folyamat. Tehát ne feltétlen úgy tekintsünk arra, hogy oké, feküdjem ki, pihenjem ki. A kíméletes életmód az fontos, de ez nem feltétlen azt jelenti, hogy én teljesen passzív vagyok,
0: persze,
1: vagy ne tegyek semmit.
0: Hogyne.
1: Inkább azt mondom, hogy ezt mindezt tudatosan tegyem. Tehát amikor ezek a helyreállító folyamatok élesek, és nagyobb hangsúlyt kapnak, akkor nyilván a nagy aktivitás, mondjuk nyilván akkor fogok regenerálódni, hogyha nem éppen kőműves munkát végzek. Tehát, hogy, és éppen ezért például az alvásnak van nagyon nagy szerepe a regenerálódásban és a regenerációban. Tehát nem elég az, hogy csak én pihenek, és mondjuk fekszem a kanapén, és nem erőltetem magam, hanem az alvás minőségem legyen megfelelő. Az alvás mennyiség, alvás minőség, ez mindig egy központi dolog.
0: Nagyon fontos, és ezt lehet segíteni? Mivel
1: igen,
0: lehet segíteni?
1: Igen, ugye korábban is beszéltünk már több ponton, és ez egy nagyon-nagyon nagy téma, visszatérhetünk majd egyébként rá, de induljunk el onnan, hogy megfelelő-e az alvásom, én hogy ítélem meg. Uh-huh. Tehát ugye a 7-9 óra általában a mennyiségben, és ez egy jó minőségű. Tehát én úgy kelek föl reggel, hogy kipihent vagyok.
0: Igen.
1: Vagy felkelek óránként, és szenvedek, és reggel 3 kávéval kell indítanom, hogy a koncentrációm meglegyen, az nem jó. Lehet, hogy akkor a mennyiség megvan, de a minőség nem, mert hogy ugye az alvás során megvan milyen szakaszokban a szervezetemnek a helyreállító folyamata. Úgymond, mert beszéltünk érintőlegesen a paraszimpatikus rendszer, az mind a regeneráció, a fenntartás, az újraképződés állapota. Tehát, hogy az alvás minőség az egy központi szerepet játszik, bármilyen nevű regeneráció, legyen az betegség, legyen az egy műtét után, legyen az egy nagyobb sport után, ez a tudatos alvásrendezés, a tudatos regeneráció az része majd a gyógyulásnak,
0: persze,
1: és a fejlődésnek.
0: Igen, jó, lehet, hogy az a 7-9 óra megvan egyébként csak, és még lehet, hogy túl sokszor föl sem kell az ember, viszont mindenféléket összeálmodik, nem kellenek ezeknek rémálmoknak lenni feltétlenül, csak nagyon-nagyon aktív álmok, és nagyon-nagyon dolgozik az agy, és nem igazán piheni ki magát, és reggel nem azzal az érzéssel kelünk fel, mondjuk, hogy fú, akkor itt vagyok teljes erőm teljében, és akkor hadd lássuk a feladatokat, és hadd jöjjenek, hanem majdnem fáradtabban kell föl az ember, mint ahogy lefeküdt.
1: Ebben az esetben mindenképpen kell foglalkozni ezzel. Én ezt akár egy külön témának is mondhatnám, mert akkor lehet, hogy nagyon elvisz, hiszen nem csak az alvásrendezés tartozik ide a regenerációba. Például a mozgás ugyanúgy benne van. Attól, hogy én mondjuk idézőjelben pihenésre vagyok utasítva, egy nagyobb betegség, műtét bármi után, az nem jelenti azt, hogy nagyon kevéstől eltekintve, hogy én csak otthon vízszintesen feküdjek.
0: Persze.
1: Tehát a fejlődéshez, a regenerációhoz, a tudatos mozgás hozzátartozik mindig az aktuális állapotnak megfelelően.
0: Amit bírunk. Hát de nyilván, hogyha egy híres sportoló most hazajön egy Európa-bajnokságról, vagy egy olimpiáról, neki is szüksége van erre az időszakra, ugye? Mert nyilván akkor hatalmas terhelésnek van kitéve, de utána visszább kell állni, de azt nem lehet egyik napról a másikra akkor teljesen leállni és csak pihenni.
1: Hát külön szakemberek foglalkoznak mondjuk a versenysportolóknak a regenerációjáról. Viszont nagyon fontos még

0: Egy-két gondolat, hogy tehát ez minden embernél máshogy kell tekintenünk. Például a regeneráció egy 30 éves, egészséges, rendszeres fizikai aktivitást végző és egészségesen táplálkozó embernél lehet teljes, akár egy műtét, akár mondjuk egy súlyos tüdőgyulladás után, míg mondjuk egy 80 éves, esendő embernél a regenerációnál fontos tudnunk, hogy nem tud az lenni a gyógyulás utáni cél, mint ami előtte volt a kiindulási pont. Hiszen egy 80 éves, mondjuk több krónikus betegségben szenvedő embernél mások a tartalékok. Tehát ő a tartalékait feléli a gyógyulás kapcsán úgy, hogy ő, amikor regenerálódik, és idézőben meggyógyul, nem tud ugyanoda a kiindulási pontra jutni, mint előtte volt. Tehát valószínűleg kevésbé lesz már aktív, több problémája lesz.
1: Na, bele kell törődni.
0: Én azt mondom, hogy nyilván ez nem fekete vagy fehér, egyéni kivételek mindig vannak. Inkább azt mondom, hogyha a hozzátartozónk, akik idősebbek, és lesz egy súlyos tüdőgyulladásuk, kórházba kerülnek, mert mi ezt rendszeresen látjuk, akkor inkább számoljunk azzal, hogyha ők meggyógyulnak a tüdőgyulladásból például, nem ugyanabban az aktív állapotba fognak visszakerülni. Nagy valószínűséggel erre legyünk tudatosak, készüljünk fel. Például, aki 80 pár esztendősen a tüdőgyulladás előtt teljes mértékben ellátta magát, ezután a két hetes epizód vagy három-négy hetes epizód után már lehet, hogy sokkal kevésbé lesz aktív, több segítségre fog szorulni. A tüdőgyulladásból kigyógyulhat, de az általános állapota gyengébb lesz. Tehát azt akartam ezzel kifejezni, hogy más lesz a regeneráció utáni cél, mint egy fiatal egészséges embernél.
1: És ugye nagyon fontos tényleg az, hogy mi magunk hogyan állunk hozzá ez a folyamathoz. Az orvosok meddig tudnak segíteni? Amíg a kórházban vagy, vagy amíg rendszeresen kezelésre jársz, és utána már inkább saját magam, illetve a családom tud segíteni nekem?
0: Valahogy ez legyen, igen, szerintem a szemléletben, szemléletünk középpontjában, hiszen az orvosok vagy az egészségügyi szakemberek, akik ebben a csapatban benne vannak, vagy a műtétig, vagy a gyógyszer felírásig, a terápia elrendelésig, vagy akár a gyógytornáig tudnak segíteni. Nagyon fontos, hogy én magam mit tegyek. Hát és az én magam a megfelelő alvásminőség, a megfelelő mozgás, és itt majd lehet, hogy nem hozom ide, de nagyon-nagyon fontos dolog, fogalom, a prehabilitáció. Talán korábban már említettük, mert ha valaki mondjuk egy tervezett műtétre készül, akkor fontos lehet előtte egy célzott testedzés, hogy az izmait egy picit aktívabbá tegye, akár még építse is, hiszen utána a fekvés, a műtét, mint stressz, az bontani fogja. Tehát itt nagyon fontos lesz ez a dolog, úgyhogy nagyon sokat tudok tenni, ha ez egy tervezett műtét, hogy előre fölkészítem a testemet, ez a prehabilitáció. Mert utána egy lebontó folyamatba fog kerülni a szervezet. Nagyon fontos ugye a táplálkozás, a kiegyensúly, erről nagyon sokat beszéltünk. A regeneráció és így a megfelelő rehabilitáció, azt talán érintőlegesen említetted a beszélgetésünk elején, nagyon fontos lesz a megfelelő fehérjepótlás. Hiszen a lebontandó fehérjék folyamatoknak a támogatás, ez szükséges. Igen. És hát ugye a mentális egészségünk, a megfelelő stresszkezelés, egy betegség, egy trauma, egy műtét, az egy óriási nagy stressz. Fontos ebben is, hogy megfelelő támogató közegben legyünk, és hogy a megfelelő stresszcsökkentő technikákat használjuk.
1: Igen. Tehát nem kell kétségbe esni, de észnél kell lenni, mondhatjuk.
0: Én azt mondom, hogy a szervezetünk egy fantasztikusan összerakott rendszer, tudja a dolgát, és mi nagyon sokat tudunk segíteni neki azzal, ha egy-két dologra tudatosak vagyunk.
1: Igen. De bármikor lehet azért a megfelelő szakorvoshoz is fordulni tanácsért.
0: Az abszolút, ugye? És ez nem ehelyett van, hanem megfelelő helyén kell ezt kezelni. Tehát a szakemberek bármi kérdés van, vagy menet közben állapotromlás bármi, ő hozzon egy terápiás döntést, hogy ezzel kell-e orvosilag kezdeni valamit, vagy sem. De én a saját regenerációmat, a saját szervezetem optimálisabb működését pedig az imént elhangzottak alapján tudjuk támogatni jobban.
1: És az imént elhangzottakat pedig köszönjük dr. Szabó Ivetnek, Egészségünkre című sorozatunk 45. részében, tehát a regeneráció témájába kaptunk bele, mondhatni, mert ugye ez egy végtelen téma.
0: Így van, ez
1: és
0: is.
1: Ennek annyi leágazása van, hogy lehet, hogy egyes ágai majd megérdemelnek egy-egy külön adást is. is valóban, akár itt az alvás minőségről, stb. Is, hogy tudunk majd beszélgetni, úgyhogy lesz itt témánk nekünk bőségesen. Ivett, nagyon szépen köszönöm a jó tanácsokat, és fontolják meg, kedves hallgatók, mert higgyék el, hogy sokkal jobb egészségesnek lenni, mint nem.
0: Köszönöm a figyelmet, és jó egészséget kívánok mindenkinek.
1: Köszönjük szépen!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvas húsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Különleges zenei élményre várják az érdeklődőket augusztus végén Abonyban, az abonyi református templom falai között csendül fel az orgona hangja Dózsa László Péter közreműködésével augusztus 25-én kedden 18 óra 30 perctől. A koncertre a belépés díjtalan, az est folyamán felajánlott adományokat az abonyi református templom orgonájának javítására fordítják. Szentgrédváros önkormányzata tisztelettel hívja az emlékezőket augusztus 28-án, pénteken 11 órára az 1944-es szentgrédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart nagy tiszteletű Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítást is láthatnak az emlékezők a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum, a megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek. Csak

Már is ne zárja az órát, BSV és Nagy Bogi közöse, Always Be Mine, egy 2026-os vadonatúj dal itt a 92.5-en, hogy jelsenek utána reklámok, a friss hírek és indulásul egy újabb óra, Ray Daltonnal.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Egy kiömlött pohár víz. Nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
7: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyonértékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
7: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Napos, száraz időre számíthatunk, tervezetten halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadaspark. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Tervezetten halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő hozzátéve. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvény javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be Pakson. A kormányfő úgy fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. A beterjesztés példátlan gyorsasággal, a paksi munkák lezárultával, vagy azzal párhuzamosan történik majd, tette hozzá. Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Kikötőre mért csapást az orosz hadsereg Odessa megyében. Juzsnyiban katonai objektumokat, raktárakat és üzemanyagtartályokat is eltaláltak. A moszkvai védelmi minisztérium közölte azt is, hogy éjszaka több mint 300 ukrán drónt lőttek le az Azovi és a Fekete-tenger felett. Tévedésből a Sydney maraton emlékérmeire a müncheni Allianz stadion képe került. A versenyt jövő vasárnap rendezik az ausztráliai városban, mintegy 40 ezer indulóra számítanak. A hibát azután vették észre, hogy a hét elején a szervezők bemutatták az érmeket, de az idő rövidsége miatt már nem állt módjukba korrigálni. A tévedésért elnézést kértek. A 40 ezer érmet a célban, a város ikonikus épületénél, az operaháznál adják át a távot teljesítőknek. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadaspark az állatkertek éjszakáján. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett túrán szürkületben lehet bejárni a 45 hektáros területet és megnézni az este aktív állatokat. Az érdeklődőknek emellett játékos ismeretterjesztő programokat, esti látványetetéseket, afrikai táncházat és tűzzsonglőr bemutatót is kínálnak.
1: Az időjárásról.
10: Napos száraz az idő, időnként megélénkül a szél. Éjfélig nem várható csapadék, azután az északnyugati, északi részeken lehet néhol kisebb eső vagy zápor. Éjszaka 11-17 fokig hűl le a levegő. Holnap is napos idő várható, a hőmérséklet csúcsértéke 26 és 32 fok között alakul.
1: Közlekedési információk.
11: Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás a 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leállósávot kerítették el szűkített forgalmi sávokra, és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Induljon át a Lapszemle, induljon a Népszava néhány írásával, bár egy-két írás tekintve akár még bulvárlap is lehetne, no de vasárnap van, legyen némi, kevésbé komoly téma is. De kezdjük komoly témával, hamis leletek miatt ismét felfüggesztették a Maradona pert. Minden jel arra utal, hogy édesapja leletét összekeverték, és a bíróság elé került dokumentumok, nem Diego Maradona kórházi iratai, amelyek alapján az áprilisban újrakezdett perben az egykori sztár futballjátékos halálának körülményeit nyomozzák. Az őt kezelő 7-tagú orvosi tímet, ápolókat, orvosokat foglalkozás körében elkövetett gondatlansággal vádolják. Amíg tavaly elkezdett pert, egyszer már fel kellett függeszteni 2,5 hónapnyi tárgyalás után, mert kiderült, hogy az ügyet felügyelő egyik bíró titokban részt vett a futballista halálát feldolgozó egyik dokumentumfilmben. Most pedig ismét ez történt, pedig már a per a végéhez közeledett, az áprilisban újraindított pert újra be kellett rekeszteni. Az ok felmerült, hogy a bíróság elé terjesztett vese funkciós vizsgálati eredmények Diego Maradona édesapjáé, és nem a néhai argentin futball legendáé. 7 egészségügyi dolgozót vádolnak tehát gondatlanságból elkövetett emberöléssel, mert a per tárgya szerint, amikor Diego Maradona agyműtétje után 2020-ban hazatért, akkor az őt kezelő orvosi ápolói csapat nem betegségének megfelelően ápolta őt. Továbbra is csak keresik a felelősöket, akik a 60 éves korában 2020 novemberében bekövetkezett halálát okozták, ismerve a focista életmódját, a felelősök kérdésének felvetése önmagában kérdéses lehetne, írja a Népszava. A védelem hozakodott most elő azzal, hogy a per során bemutatott vesefunkciós vizsgálat eredmények Maradona édesapjához tartoznak, akit szintén Diego Maradonának hívtak, ő 2015-ben halt meg. Az ügyről olvashatnak tehát bővebben a Népszavában is. És videón, ahogyan buszon utazik egy kalandvágyó birka Németországban. Egy megszökött birka jutott be egy németországi busztársaság telephelyére, ahol felszállt egy parkolóbuszra, később pedig a járművel együtt a buszmosó berendezésen is áthaladt. Az állat a legelőjéről szökött meg, majd egy közlekedési vállalat területére tévedt, ott talált egy lezárat hagyott buszt, amelyre fel is jutott. A sofőr akkor vette észre a váratlan utast, amikor visszatért a járműhöz, hogy átnézze, maradt-e benne szemét. A busztársaság értesítette a helyi rendőrséget, az állat fülében lévő műanyag jelölés alapján pedig sikerült azonosítani a gazdáját. Ameddig az nem érkezett meg, a birka a buszon maradt. És a vállalat közlése szerint a járművel együtt a telephely nagyméretű mosóján is áthaladt. Az állat a rövid buszozás alatt végig nyugodtan viselkedett, gazdája végül egy utánfutóba juttatta és biztonságosan hazaszállította. És 3 embert is megsebesített Németországban egy elszabadult szamár, erről is ír a Népszava. A Freddy nevű szamarat egy ló társaságában látták szabadon kóborolni egy körforgalom közelében. Amikor 2 autós megpróbálta megfogni, a rendőrség szerint az állat nagyon agresszívé vált, majd bejutott a járműhükbe. Egy 33 éves nő is segíteni próbált az állat megfékezésében, őt sérülései miatt kórházba vitték. A 2 autós könnyebb sérüléseket szenvedett. Az incidensnek végül Freddy gazdájának érkezése vetett véget, aki biztonságosan megfogta az állatot. A rendőrség közölte, egyelőre nem tudni, mi váltotta ki a szamár agresszív reakcióját, írja tehát a Népszava. Észak-Németországban történt az eset, nem tudom, azt mondta-e.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

fiatalabb generáció különösen figyelemre méltó ebből a szempontból. A 14 és 29 év közöttiek közül már most is minden második ember úgy érzi, hogy túl sokat használ okostelefont. A digitális egyensúly iránti vágy pontosan azok körében a legerősebb, akik a legtöbbet használják az okostelefont, mondja a szakember. És hogy mire használják legtöbbet, az osztrákok elsősorban kommunikációra és információszerzésre használják. Kétharmaduk naponta használ üzenetküldő szolgáltatásokat, mint például a WhatsApp, a Signal vagy a Telegram. Gyakran használják az alkalmazásokat telefonhívásokra és online kutatásra is. A mesterséges intelligencia is egyre inkább integrálódik a mindennapi életbe, már minden harmadik osztrák legalább hetente egyszer használ mesterséges intelligenciával támogatott okostelefon alkalmazásokat, mint például a ChatGPT, a Claude vagy a Gemini. Nos, erről is olvashatnak bővebben a Magyar Nemzetben, és arról is, hogy rossz hírt kaptak a Star Wars rajongók, egyelőre nem lesz Kylo Ren film, úgy tűnik egyelőre hiába várják a Star Wars rajongók Kylo Ren visszatérését, nem készül a The Hunt for Ben Solo című film. A Steven Soderbergh által több mint két éven át fejlesztett projekt a Skywalker kora után folytatta volna Ben Solo történetét Adam Driverrel a főszerepben. A Lucasfilm vezetője Dave Filoni szerint azonban jelenleg nincs napirenden a produkció. A rajongók már korábban is sokat hallhattak a film kálváriájáról, Soderbergh több mint két éven át dolgozott rajta, a Disney azonban végül elvetette a projektet. Dave Filoni a Variety-nek nyilatkozva azt mondta, jelenleg nem dolgoznak a filmen, a Deadline-nak pedig szintén megerősítette, hogy a Kylo Ren projekt nincs a Lucasfilm aktuális tervei között. A film forgatókönyvét Scott Z. Burns írta, és Kathleen Kennedy, a Lucasfilm korábbi elnöke, korábban pozitívan nyilatkozott a történetről. A projekt sorsát azonban végül nem sikerült kedvező irányba fordítani. Adam Driver szerint az egyik legnagyobb kérdés az volt, miként lehetne hitelesen folytatni Kylo Ren történetét, miután a karakter a 9. film végén látszólag meghalt. Nos, hát erről is bővebben a Magyar Nemzetben, és hogyha esetleg hallanának engem, akkor egy picit tényleg várjanak még velem. Szeretnék egyszer tartani egy Star Wars napot, amikor végignézem úgy abban a sorrendben a filmeket, ahogy kronológia szerint kellene nézni a filmeket, és már így is szerintem két napig fogok mozizni, ha egyszer végre rászánom magam. De nyilván nem rajtam múlik, hogy lesz a folytatás valóban, meg hát különben sincs terve, pont erről szólt a cikk. Szeglédrá!

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9 és 16 óra között a Régi Idők tárházában a Kazinczy utca 1 szám alatt lesz solymászat bemutató, vadászkutya bemutató és természetesen vadételfőző verseny. Tehát augusztus 29-én 9 és 16 óra között harmadik Ceglédi Vadgasztró Fesztivál, a belépés ingyenes. Második tölteli motoros felvonulás augusztus 29-én, méghozzá délelőtt 10 órától. Ismét motorok lepik el tehát Töltel utcáit. Második alkalommal rendezik meg a tölteli motoros felvonulást, amelyre nem csak a motorosokat, hanem a település lakóit és a környékbeli településről érkező érdeklődőket is várják. A rendezvény helyszínén kirakodók is várják az érdeklődőket, egy igazi családi program lehet. Második tölteli motoros felvonulás augusztus 29-én délelőtt 10 órától.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Sőjön most már a Magyar Hírlap kétírásait, a 92-től már nem tárgyakat gyűjtünk, hanem emlékeket, az élmény egyre gyakrabban előzi meg a tárgyat a kívánság listán, írja a lap. Volt idő, amikor a jólétet könnyű volt lefényképezni, nagyobb autó, új televízió, szebb bútor. A mai középosztály státuszfogyasztása egyre kevésbé fér el a nappaliban. Az ember olyasmire költ, ami vasárnap este már nincs nála, mégis úgy érzi, többet kapott érte. A koncertje egy 200 euró, a vacsora 150, a hétvégi főzőkurzus ennél is több lehet, és a végén mit visz haza? Látszólag semmit. Nincs új tárgy a polcon, nincs elektronikai készülék, nincs ruha. Mégis egyre többen érzik úgy, hogy éppen ez a pénz volt jól elköltve. Az élménygazdagság nem új fogalom, de 2026-ban több trend egyszerre erősíti. Utazók eseményekhez igazítják útjukat, kézműves elvonulásokra mennek, kulináris kurzusokat választanak, helyi sétákon, közösségi programokon és személyes eseményeken vesznek részt. A szabadidős trendekről szóló friss nemzetközi beszámolók kifejezetten az interaktív és személyes gazdagodást kínáló programok erősödéséről írnak. És hogy miért, az egyik válasz egyszerű, sok középosztálybeli háztartásban már nincs szükség annyi tárgyra. Van televízió, telefon, kávéfőző, ruha, bútor. A következő tárgy haszna kisebb, mint az elsőé. Egy új élmény viszont elvileg nem foglal helyet, legalábbis fizikailag. A másik ok pszichológiai, a tárgyhoz gyorsan hozzászokunk, az új telefon néhány hét után egyszerűen telefon. Az utazás, hogy egy különleges esemény viszont történetté válik. Emlékszel, amikor? Ez a mondat évekkel később is előkerülhet. Az élmény ráadásul identitást épít, nem azt mondjuk csak mi birtoklunk, hanem azt is, hol jártunk, mit láttunk, mit próbáltunk ki. Ennek természetesen van árnyoldala is, hogy mi... Nos, arról is olvashatnak a Magyar Hírlapban. Én egyébként speciál, nagyon jónak látom ezt a trendet, hogy élményeket gyűjtünk inkább, mint tárgyakat, hiszen magunkkal úgyse vihetjük, amikor vége az életnek. A tárgyakat, viszont az élmények azért csak ott vannak velünk minden egyes nap. Az E-generáció nem startupot akar, hanem mosodát, erről is ír a Magyar Hírlap. A startup korszak hőse egy garázsban ülő programozó volt, aki néhány év múlva milliárdos céget adott el. 2026-ban viszont új üzleti tartalmak terjednek a közösségi médiában. Fiatal vállalkozók mutatják be, hogyan vásárolnak fel évtizedek óta működő unalmas cégeket visszavonuló tulajdonosoktól. Nincs mesterséges intelligencia, nincs világ megváltó alkalmazás, van viszont ügyfélbevétel és valódi munka. Például egy mosoda. Nem hangzik forradalminak, de éppen ezért lehet jó üzlet. A McKinsey 2026 júniusában már külön Z-generációs trendként foglalkozott azzal, hogy a fiatal vállalkozók figyelme az úgynevezett boring businesses, vagyis unalmas vállalkozások felé fordul. Példaként mosodák és autómosók felvásárlása szerepel gyakran idősebb, nyugdíjba készülő tulajdonosoktól. A jelenség első látásra szembe megy az elmúlt két évtized teljes vállalkozói kultúrájával. A sikeres vállalkozás legyen innovatív, skálázható, digitális, vonzó a befektetőknek, lehetőleg olyan angol szóval írjuk le, amelyet 10 éve még senki nem ismert. A boring business ezzel szemben valamit egészen régi módit kérdez. Fizetnek érte az emberek? És ez talán a legfontosabb kérdés. Nos, erről a témáról is olvashatnak a Magyar Hírlapban.
0: Szeglé

Máris Nazária, az órát, Zola. Innen szép felállni 2026-os vadonatújságért itt a 92-től, hogy jöjjenek a reklámok, friss hírek, és indulásra egy újabb óra, hogy kivel és mivel, már mutatom is.

0: Nem szép felállni.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
7: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Napos időre számíthatunk, tervezetten halad a turbinák visszakapcsolása a Paksi atomerőműben. A hónap második hetében rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a Paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő. A létesítmény szerdánra éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter a Paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte. A kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplési költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok finanszíroznák. A felvetésre reagálva a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és a vállalatok is adófizetők, tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünnepségbe. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. Holnap érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segíti a tanévkezdést. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. kikötőre mért csapást az orosz hadsereg Odessa megyében. Juzsnyiban katonai objektumokat, raktárakat és üzemanyagtartályokat is eltaláltak. A moszkvai védelmi minisztérium közölte azt is, hogy éjszaka több mint 300 ukrán drónt lőttek le az Azovi és a Fekete-tenger felett. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadas Park az állatkertek éjszakáján. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett túrán szürkületben lehet bejárni a 45 hektáros területet és megnézni az este aktív állatokat. Az érteklődőknek emellett játékos ismeretterjesztő programokat, esti látvány etetéseket, afrikai táncházat és tűzzsonglőr bemutatót is szerveznek.
2: Az időjárásról.
8: Folytatódik a derült idő, hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
2: Közlekedési információk.
9: Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás a 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leállósávot kerítették el szűkített forgalmi sávokra, és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület, alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indította az órát, Where is my husband? Erről szólt a dal, 2026-os vadonatúj sláger itt a 92-ön, és szintén friss az, amit kínálok erre az órára, mert hogy jön a Bulvár lapszemle, és persze nagyon jó muzsikák folytatásban, Dese és az Austin.
1: Zeglét Rádió 92.5.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön át a Bulvár lapszemle, jöjjön a Bols, három írása elsőként. Új produkciójával meghódítja a világot, a Sztárban sztár leszek győztese. Térre már leszerződtünk Svájcba, mondja Csiszár István, aki a műsor második évadát nyerte meg. Azóta pedig a Madách Színházban játszik, de a nagy tervekről nem mondott le, sőt, mint kiderült, a Sztárban sztár leszek nyertese hamarosan világkörüli turnéra indult családjával. Színészként dolgozik Csiszár István, és jelenleg tehát a Madách Színház társulatát erősíti, emellett azonban komoly terveket szövöget, az énekes feleségével kidolgozott egy teljesen új egyedi műsorszámot, amivel terveik szerint az egész világot bejárják majd, most erről is besélt a Bolsnak. Csiszár István családjával az elmúlt 5 évben Sopronban élt, most mindenképpen szeretnének Olaszországba költözni, amihez már belevetették magukat a lakáskeresésbe, emellett pedig 1 éve dolgoznak egy mindössze 6 perces quick change számon, ami a gyors átöltözések és karakterváltáson alapszik, mindez zenével és tánccal egybekötve. A feleségemmel, aki balettáncos, kitaláltunk egy teljesen új projektet, ami picit más, mint amit eddig csináltunk, de mégis kötődik hozzánk. Ebben a produkcióban kombináltuk az utánzó képességemet egy ilyen gyors öltöző, azaz quick change számmal, és most ezzel szeretnénk nekiindulni a világnak családostul, kezdte Csiszi. Ezt főként cirkuszokba, hajókra, szállodákba szálljuk, mert ennek a lényege, hogy maga a műsor csak 6 perc, de az alatt 10 ruhát és ezzel együtt 10 karaktert vonultatunk fel, miközben én élőben énekelek. És tulajdonképpen ez utóbbi az, ami miatt a mi projektünk új és egyedi, mert a legtöbben csak a gyors átöltözésekre fókuszálnak, de nem váltanak igazán karaktert. Az éneklés pedig még emellett is egy plusz. Ez persze nem könnyű feladat, nekünk 1 évig tartott kigyakorolni ezt a 6 percet. Talán kicsit illúzionista számnak is mondhatjuk, de nagyon közel áll ahhoz, amit a Sztárban csináltam, és ami nekem jól áll, részletezte a színész. A sztárapuka a nagyra törő tervekről is lerántotta a leplet, ugyanis korán sem csak Európát célozzák meg, tulajdonképpen már elindítottuk a projektet, és térre már leszerződtünk Svájcba, ahol 2 hónapot fogunk tölteni együtt családosan, de a későbbiekben nem szeretnénk csak erre a kontinensre korlátozni magunkat. Szóval tervben van például Ausztrália is, viszont számunkra a leglényegesebb szempont az, hogy szerettük volna megoldani, hogy többet legyünk együtt, ahelyett, hogy hol én dolgozok, hol ő dolgozik, nem tudjuk, hova tegyük a gyereket, kivigyázzon rájuk, és kevesebb van együtt a család, vallotta be a család életükkel kapcsolatban. És hogy mit mondott még Csiszár István, olvassanak róla a Borsban, nekem ő nagyon nagy kedvencem volt, vagy van, de hogy a műsor során is nagyon nagy kedvencem volt, eszméletlen, amit csinál ez a pasi tényleg. Post Malone és párja Cristi Lee eljegyezték egymást, a rapper és barátnője kapcsolata szintet lépett, Post Malone eljegyezte Cristi Lee-t, a hírt pedig a menyasszony barátnője osztotta meg az Instagram oldalán. A rapper egy hatalmas gyémántgyűrűvel kérte meg kedvese kezét. Meroni Holler jegyezte le mindezt Instagram oldalán, a barátnő. Nem tudom, hogy miért nem az ifjú jegyes pár, de teljesen mindegy. Post Malone és Cristi Lee kapcsolata új szintre lépett tehát. A világ legjobb barátnőjét épp most jegyezték el, elmondhatatlanul szeretlek, top, írta ez a bizonyos barátnő. Róluk is lehet olvasni bővebben a Borsban. És arról is, hogy havi 14 milliót keresett egy futár, a barátai pedig azt hitték, díler, de az igazság ennél sokkal, de sokkal furcsább. A Leicesterből származó Zayn nappal csomagokat készbesít, este pedig mindössze 45 percet tölt a virtuális influencer menedzselésével, ami teljesen megváltoztatta az életét. Zayn hirtelen elkezdett márkás ruhákban járni, új autót vett, és a kocsmában mindig ő fizeti a köröket a barátainak, akik emiatt meggyőződéssel hitték, hogy kábítószerkereskedő lett. A fiatal srác valójában egy Inaya nevű teljesen Emmy generált modellt futtat, amely éjjel-nappal termeli neki a pénzt. Azért tartotta titokban az egészet, mert úgy gondolta, a barátai túlságosan elrugaszkodottnak tartanák az ötletet. És hogy miről szól a virtuális influencer futtatása, nos, arról olvashatnak a Borsban.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
1: Reklámot hallottak!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön most már a Blikkét írása, a lapszemle zárásaként brutális pusztítást végzett az időjárás, akár 150 milliárdos is lehet a kár a magyar gyümölcsösökben, és hogy mennyit hagyunk majd így a zöldséges,

0: szervezet és terméktanács elnöke. Az időjárási károk becsült mértéke az idei évben eddig a zöldség-gyümölcs ágazatban 100-150 milliárd forint. A fogyasztói árakban egyelőre nem látszik az emelkedés, és nagyon nehéz prognosztizálni is, de számottevő áremelkedést nem várnak. Az alma és a körte, valamint a szilva, ahol nagyon jelentős a terméskiesés mértéke, mégis stagnálnak, vagy az alma esetében teljesen megmagyarázhatatlan módon csökkennek az árak. Ennek részletes elemzését is olvashatják a Blikkben. És volt exatlonos és egy dögös DJ is csatlakozik a Celeb vagyok, ments innen új évadának szereplőihez, írja a Blikk. Újabb ismert név csatlakozik a műsorhoz, amelynek következő évadában Orbán Olivér, a győri wakeboard világbajnok is részt vesz. A sportoló, aki korábban az Exatlan Hungary-ben is megmutatta magát, most Kolumbiában néz szembe új kihívásokkal és félelmeivel. Ráadásul a DJ-ként ismert kedvese Szőke Rebeka is vele tart. Kedves Orbán Olivér, örömmel értesültünk, hogy a kolumbiai foglalásod végleges, módosítás, panasz bejelentés, nincs pókok és egyéb állatfajok lesznek. Köszönjük, hogy minket választottál, mi is téged. Találkozunk a Celeb vagyok, ments ki innen új évadában. Így tudatta a csatorna, hogy a wakeboard világbajnok is utazik Kolumbiába, és hogy mire számíthat, és kik lesznek még vele. Nos, olvashatnak róla a Blikkben.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja az emlékezőket augusztus 28-án, pénteken 11 órára az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart nagytiszteletű Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítást is láthatnak az emlékezők a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd második világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Különleges zenei élményre várják az érdeklődőket augusztus végén Abonyban, az abonyi református templom falai között csendül fel az orgona hangja Dózsa László Péter közreműködésével augusztus 25-én kedden 18 óra 30 perctől. A koncertre a belépés díjtalan, az est folyamán felajánlott adományokat az abonyi református templom orgonájának javítására fordítják.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
1: Reklámot hallottak.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Kígyó Patika az ügyeletes gyógyszertár a Táncsics Mihály utcában találják meg a gyógyszertárat, az ügyelet 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A szó ereje címmel versíró pályázatot hirdetett a Kossuth Művelődési Központ. Idén két jelentős évfordulót is ünneplünk. 250 éve született Berzsenyi Dániel, a ceglédi Kossuth toborzó ünnepélye és Huszár Fesztivált pedig 30. alkalommal rendezik meg. Berzsenyi költészetével teremtett maradandót, Kossuth Lajos pedig 1848-ban Cegléden mutatta meg, hogy a kiművelt beszéd és a szónoki erő történelmet formálhat. Keresik tehát napjaink lánglelkű versíróit, akik nem csak használják a magyar nyelvet, hanem felelősséget is éreznek érte. Olyan új saját verseket várnak, amelyek reflektálnak a magyar nyelv jelenlegi állapotára, a közbeszéd felelősségére, a szavak erejére, illetve Berzsenyi és Kossuth szellemi örökségére. Három témakörben lehet pályázni, az első közbeszéd és felelősség, vagyis milyen nyelvet beszélünk ma. Felelősek vagyunk-e a nyelv romlásáért, a közbeszéd állapotáért, vagy a digitális zajért, a másik a szavak súlya címet kapta. Van még ereje a zengzetes magyar szónak az online világban? Illetve üzenet a jövőnek a harmadik témakör, mit jelent ma művelten megszólalni? Miért fontos, hogyan írunk és hogyan beszélünk? A pályázatra egy új saját verssel lehet jelentkezni, a műformája kötetlen, terjedelme legfeljebb két oldal lehet. A legjobb alkotásokat a szerzők a zsűri előtt is bemutathatják saját előadásban, vagy egy általuk felkért versmondó közreműködésével. Beküldési határidő szeptember 9-e. A pályaműveket jeligével ellátva kérik benyújtani a pályázó korosztályának megjelölésével. A pályázatok személyesen is leadhatók a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, 3 nyomtatott példányban, és az online jelentkezésre is van lehetőség, és beküldésre természetesen a cegledikultúra.hu/verseny oldalon. A verseny időpontja szeptember 16-a, szerda 14 óra, helyszíne pedig a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. A zsűri elnöke Kemény Zsófi, magyar költő, író.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek után pedig indul egy újabb óra Kelga és Van Republic közösségével. Chasing Paradise, ez szól itt a 92-től.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
4: Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Derűs időre számíthatunk. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. A hónap második hetében rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte. A kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplési költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok finanszíroznák. A felvetésre reagálva a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és a vállalatok is adófizetők, tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünnepségbe. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546.000 jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. Hétfőn érkezik érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Kikötőre mért csapást az orosz hadsereg Odessa megyében. Juzsnyiban katonai objektumokat, raktárakat és üzemanyagtartályokat is eltaláltak. A moszkvai védelmi minisztérium közölte azt is, hogy éjszaka több mint 300 ukrán drónt lőttek le az Azovi és a Fekete-tenger felett. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadas Park az állatkertek éjszakáján. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett túrán szürkületben lehet bejárni a 45 hektáros területet és megnézni az este aktív állatokat. Az érteklődőknek emellett játékos ismeretterjesztő programokat, esti látvány etetéseket, afrikai táncházat és tűzzsonglőr bemutatót is szerveznek.
2: Az időjárásról.
6: Folytatódik a derült idő, hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kaigo és Mal Republic indította az órát, ez volt a Chasing Paradise itt a 92-tön, az órát, aminek a végén már elbúcsúzok. Addig viszont kihasználom az időt még arra, hogy köszöntsem a névnaposokat, hisz nem múlt még el a névnapjuk. Jönnek események, évfordulók, vagyis egy kicsit kalendáriumozok még ebben az órában. A mikrofonnál Becker Bernadett.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Augusztus 23-a van a nap, amikor a bencék ünnepelhetik névnapjukat. Latin Vincentius név régi magyar Bencenc alakjának a rövidülése az ő nevük, amelynek jelentése győztes. Kedves bencék, nagyon boldog névnapot!
1: Szeglid Rádió, változatos és friss!

0: senki sem bán. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Coop áruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
2: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
5: Ki a sport is 8 949 000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki a Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.

Jöjjön néhány esemény évforduló is, természetesen augusztus 23-ához kapcsolódóak. 86 éve annak, hogy megnyitották az egyes számú kőolajkutat, amely 35 éven át a magyarországi kőolajtermelés 70%-át adta. 253 éve annak, hogy Mária Terézia aláírta az Zálogház alapító levelét, és ezzel létrejött a mai Bizományi Áruház vállalat jogelődje. 193 évvel ezelőtt ezen a napon elfogadták a gyermekmunkáról szóló törvényt Angliában. 178 éve pedig a képviselőház elfogadta a magyar honvéd zászlóaljak alakításáról szóló törvényjavaslatot. 177 éve már annak, hogy Szemere Bertalan miniszterelnök vezetésével elásták a magyar koronát és a koronázási ékszereket rejtő ládát. Magyarország koronáját 1790-től rövid megszakításokkal Budán a várban őrizte a koronaőrség. 1848. decemberében Budán a nemzetgyűlési képviselők jelenlétében felnyitották a koronát rejtő ládát, és megbizonyosodtak arról, hogy a helyén van. A kormány Debrecenbe költözésekor a ládika is oda került, majd 1849 nyarán visszahozták Pestre. Július elején Pest újabb kiürítésekor Kossuth álláspontjával szemben Szemere Bertalan elvitette, majd a szóbeszéd szerint Aradon kíváncsiságból fel is próbálta azt, s megállapította, e föveg nem emberi fejre való. Ezután megpróbálta elrejteni, de ez végül csak Orsovánál sikerült, ahol a Havasalföldre vezető út mellett segítőivel 1849. augusztus 23-án elásta, és a rejtek helyet jól leírta. A császári hatóságok megszerezték a leírást, és 1853. szeptember 8-án akadtak rá ládára. A koronát és az ékszereket előbb Bécsbe, majd Budára szállították. 87 éve annak, hogy aláírták a szovjet-német meg nem támadási szerződést, amit Molotov-Ribbentrop paktumnak is neveznek. 88 éve ezen a napon Debrecenben megrendezték az első református világtalálkozót. A második református világtalálkozóra 1991. júniusában került sor Debrecenben, míg a harmadikat 1996. augusztusában tartották Erdélyben. 83 éve ezen a napon történelmi jelentőségű ifjúsági találkozót rendeztek Balatonszászon. A Püski Sándor vezette Magyar Élet könyvbarátainak társasága és a Solideo Gloria Szövetség rendezte a találkozót. Az egyhetes szászói rendezvényen mintegy 600 résztvevő jelent meg, ahol többek között Németh László, Fél Jagéza, Kodolányi János, Erdélyi Ferenc, Veres Péter, író Karácsony Sándor, László Gyula és Szentgyörgyi Albert professzor, Nagy Ferenc és Kovács Béla kisgazdapárti politikus tartottak előadást. A találkozón megvitatták Magyarország bel- és külpolitikai helyzetét és vázolták a háború utáni fejlődés lehetőségeit. 20 éve annak, hogy ezen a napon 8 évnyi fogság után megszökött elrablójától Natasha Kampusch. Teljes neve Natasha Maria Kampusch, Bécsben született, kiszabadulása után televíziós műsorvezető lett, több könyvet írt. Wolfgang Priklopil Praboltel iskolába menet, aki régi házuk pincéjében kialakított óvóhelyen tartotta fogva. Éheztette, bántalmazta és szolgának használta a lányt. Natasha 2006. augusztus 23-án megszökött a fogságból. Elrablója aznap öngyilkos lett. Ennyit az évfordulókról, eseményekről, hamarosan jönnek a napi híres születjei is. Cegléd Rádió FM 90.

0: Jöjjenek most már a napíre szülöttjei. 243 éve született William Tierney Clark, angol mérnök, a budapesti Lánchíd tervezője. 149 éve született Szabó Ervin könyvtáros, társadalomtudós, könyvtárigazgató, anarcho-szindikalista forradalmár. 97 éve született Cibor Zoltán, olimpiai bajnok labdarúgó, a legendás aranycsapat bal szélsője. 95 éve született Barbara Eden, amerikai színpadi és televíziós színésznő, komikus és énekes, Jenny a házi szellem. Ez volt legismertebb főszerepe. 1949-ben San Franciscóban szépségkirálynőnek is választották. 75 éve megszületett ezen a napon Jim Jamison, a Survivor-es zenekar énekese. 67 éve pedig megszületett Edwin Collins, skót zenész és dalszerző. A ma ünneplőknek nagyon boldog születésnapot!
1: Helyi információk első kézből! Cegléd Rádió, a közös ismerős!

Még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Pecsét titka címmel helytörténeti kalandjátékot hirdetett a Ceglédi Városi Könyvtár. Nagy Lajos király idejében járunk, 1364-ben a király pecsétjét valaki ellopta, így nem érvényesek az általa kiállított oklevelek, köztük Cegléd városá nyilvánításának dokumentuma sem. Mielőbb be kell találni a tolvajt és a pecsétet, a játék két részből áll, az első forduló szeptember 1-e és október 2-a között teljesíthető, az utazólevélben megkapott feladatok szabadon választott időpontban teljesíthetők, tehát a kitöltött utazóleveleket legkésőbb október 3-áig várják a könyvtárban. A játék időtartama fordulónként kb. 30-40 perc. 2-5 fős csapatok jelentkezését várják, korosztálytól függetlenül, méghozzá központi@könyvtarcegled.hu e-mail címen vagy a 310-195-ös telefonszámon is lehet például érdeklődni. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényről van szó.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Na, milyen volt a nyaralás?
7: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Második tölteli motoros felvonulás augusztus 29-én, méghozzá délelőtt 10 órától. Ismét motorok lepik el, tehát Töltel utcáit. Második alkalommal rendezik meg a tölteli motoros felvonulást, amelyre nem csak a motorosokat, hanem a település lakóit és a környékbeli településről érkező érdeklődőket is várják. A rendezvény helyszínén kirakodók is várják az érdeklődőket, egy igazi családi program lehet. Második tölteli motoros felvonulás augusztus 29-én délelőtt 10 órától. Harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9 és 16 óra között a Rég Idők tárházában a Kazinci utca 1 szám alatt lesz solymászat bemutató, vadászkutya bemutató és természetesen vadétel főző verseny. Tehát augusztus 29-én 9 és 16 óra között 3. Ceglédi Vad Gasztró Fesztivál, a belépés ingyenes. Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától.

0: Ennyi volt már a részemről, reggel 6 óra óta Becker Bernadettel rádiózhattak, ha ez így volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Erre a figyelemre a következő órában Szabó Kristóf számít, jönnek a Cegléd Rádió sporthírei, én pedig holnap reggel 6 órakor újra csak beköszönök, addig is viszont hallásra.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban.
5: Derűs időre számíthatunk. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Csonterekéket kapott a prágai magyar katolikus plébánia. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte. A kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplési költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok finanszíroznák. A felvetésre reagálva a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és a vállalatok is adófizetők, tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünnepségbe. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Csonterekéket kapott a prágai magyar katolikus plébánia. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített erekjéit. Tóth Pál Tamás hagyatékából ajándékozták gyermekei a közösségnek. A cseh főváros és környékének magyarsága augusztusban hagyományosan a Szent Henrik és a Kunigunda templomban emlékezik meg Szent Istvánról. 20 év óta nem látott erejű vihar söpört végig a Baltikumon. Lettországban és Litvániában is volt halálos áldozat, többen megsérültek. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben.
1: Az időjárásról.
5: Folytatódik a derült idő. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Üdvözlöm az FM 92-t hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sporthíreit hallják. A mai alkalommal a ceglédi hírek mellett szó lesz majd a frissen elrajtoló Vuelta-ról, egy 9,6 kilométeres prológot rendeztek Monakóban, de természetesen a Cincinnati ATP 1000-es tornáról is lesz szó, mivel kialakult a döntő, de ez még semmi, mivel elrajtolt a Premier League és a Serie A is, úgyhogy tartsanak velünk a következő órában, de mindezek előtt, no doubt, don't speak, itt az FM 92-ötön.

Egy rövid, de annál érzelmesebb hír a városunkból. Befejezte edzői munkáját, visszavonult Cigány Károly. Edzői pályafutását még a BVSC-ben kezdte, majd 45 évvel ezelőtt hazatért Ceglédre. Azóta egyengeti a ceglédi fiatal úszók, vízilabdázók útját. Ahogy a ceglédi városi úszodában tartott köszöntésen a CVS elnöke fogalmazott, Cigány Károly nem csak sportolókat, embereket nem.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.

0: Arthur Fils és Francis Tiafo fogja játszani a Cincinnati ezres torna döntőjét, miután az elődöntőben a francia Flavio Cobollit, míg Tiafo honfitársát Brandon Nakashimát egyaránt 2 szettben tudta legyőzni. Egy évvel ezelőtt nagyon érdekes vége lett ennek a tornának, Jannik Sinner és Carlos Alcaraz játszották a döntőt, ám az első szett vége felé Sinner feladta az extrém hőség miatt, nem bírt a szervezet a konkurálni ellenfelével, ez volt az első alkalom, amikor Sinner ennyire látványosan megrogyott a meleg miatt. Idén mindkét sztár távol marad a tornától, és az idézőjeles másodvonalasok is hamar kiestek, így érkezett meg a már említett 2 fiatal ember a döntőben. A mai napon megkezdődött a US Open szabadkártyás helyekért rendezett rendhagyó minitornája, 4 fiatal amerikai küzd majd azért, hogy főtáblán szerepeljen az augusztus végén induló, a naptári év utolsó Grand Slamén.
1: Hey, információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: indult a Vuelta is, amely most Monakóból indul, majd a harmadik szakaszon fog a mezőny Spanyolországba érni. Az első szakasz egy prológ volt, 10 km alatti egyenkénti időfutam, ami nagyon technikás. Nagyon kis különbségek alakultak ki, a karakterisztika pedig egy több ismeretlenes egyenlet volt. Jók lehettek a sprinterek, az összetett menők, egynapos specialisták, természetesen az időfutamosok is. Ezek a találgatások igaz mit sem érnek, ha a mezőnyben Tadej Pogacsár teker. A valaha volt legjobb kerékpáros tizedekkel ugyan, de megnyerte a szakaszt. Ezzel életében először viselti a piros trikót. A kérdés csak az, egyáltalán le fogja-e adni?
1: Hol van a legtöbb cegléd? Lédi közös ismerős. Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: elrajtolt a Premier League és a Serie A is. A topligákból már csak a Bundesliga várattatja a rajongókat. A szezonnyitón a Szigetországban mindig a bajnok és egy újonc csap össze. Különösen pikáns Mikel Arteta arzenája Frank Lampard Coventry-ével ütközött. A két menedzser egykoron nem is olyan rég még a pályán vívott komoly csatákat, most a kispadon kell bizonyítaniuk. Nagy meglepetés lett volna, ha a regnáló bajnokot megszorongatja az újonc. Nem is volt ilyenről szó, 3-0 az Emirates-ben, sima 3 pont a bajnoknak. Ami viszont merőleges állít az előbbi meccsre, az a Hull City United találkozó volt. Az újonc tigrisek két rögzített szituációból szereztek két gólt az első fél időben, McBurney-ék pedig végig kontrollálták a találkozót. Külön ki kell emelni a déliek kapusát, Colakist. A görög hálóőrnek nem volt sok dolga, de amikor akadt, akkor roppant magabiztosan tette a dolgát. Nyert az Everton is Pierre Sage, Crystal Palace ellen 2-0-ra. A Toffees jól rajtolt, csak úgy, mint a harmadik újonc Ipswich, aki a tavalyi meglepetés csapat Sunderland ellen tudott otthon tartani 3 pontot. Nyert a Leeds idegenben a City Groundon, míg a nagy reményekkel induló Spurs csúfos vereséget szenvedett London külvárosában a Brentford ellen. De Cerbi együttese rengeteget költött, de az alap problémák megmaradtak, Kinski teljesítménye pedig nem javult, míg Vicariót kölcsönadták a Juvénak.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Grill Fesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
1: Reklámot hallottak!

0: szezon nyitón az előző szezon bajnoka az Inter magabiztos győzelmet aratott az újonc Monza ellen. Kolpániék az első félidőben még tudtak egyenlíteni, de a Nerazzurri végül 4-1-re húzta be a 3 pontot. X-elt az Udinéz a Comoval, Nico Paz kezdett, de nem játszotta végig a meccset, Massimiliano Allegri győzelemmel mutatkozott be a Napoli kispadján, 0-2 a Luigi Ferrarisban a Genoa ellen. Győzni tudott a Cagliari a Parma otthonában 0-1-re, a Sard együttesben bemutatkozott Paolo Maldini, fia Daniel Maldini.
1: Cseglét Rádió.

0: A Cegléd Rádió sporthíreit hallhatták, egy hét múlva újra jelentkezem sporthírekkel, viszont holnap a plusz-minusz kettőben velem találkozhatnak majd, reggel 10-től délután 2-ig. Hallgassanak bennünket továbbra is, Szabó Kristófot hallották, viszont hallásra!
1: Cegléd Rádió FM 92.5

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Mi az? A múzeumoknak van, a strandoknak is, és most már a pótszemüvegeknek is. Az ám, éjszakája. Augusztus utolsó péntekén Albert Irsán a Gabainé Optikában pótszemüvegek éjszakája. Ez alkalomból minden keret 50%-os kedvezménnyel, és az egy pár lencse közül az egyik szintén 50%-os kedvezménnyel kapható. Ez egy különleges éjszaka ugyan, de két vagy több akció egyszerre most sem vehető igénybe. Elveszett, kutyamacska megrágta, ráült valaki, vagy csak kell a jogsihoz? Higgyék el, mindig jó egy pótszemüveg. Most itt a lehetőség, hiszen zárás után éjfélig nyitva tartunk, és kedvező áron megcsináltathatja pótszemüvegét. Hogy hogyan? Visszamérjük szemüvegét, vagy a már meglévő adatok alapján elkészítjük. Pótszemüvegek éjszakája. Gabainé Optika, Albert Irsa, Vinnyica utca 8. Csak egy éjszaka, a hónap utolsó péntekén.
6: Akciónk csak Albert Irsai üzletünkre vonatkozik.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Derűs időre számíthatunk, az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Norvégia mintegy 2800 milliárd forinttal támogatja jövőre Ukrajnát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte. A kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplési költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok finanszíroznák. A felvetésre reagálva a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és a vállalatok is adófizetők, tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünnepségbe. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Norvégia több mint 85 milliárd koronával, átszámítva mintegy 2800 milliárd forinttal támogatja jövőre Ukrajnát, Kijev a segélyt katonai és humanitárius célokra is fordíthatja. Jonas Gahr Støre miniszterelnök több más észak-európai ország vezetőjével együtt ma Kijevben tartózkodott, hogy kinyilvánítsa szolidaritását az ukrán vezetéssel. Csonterekjéket kapott a prágai magyar katolikus plébánia. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített erekjéit. Tóth Pál Tamás hagyatékából ajándékozták gyermekei a közösségnek. A cseh főváros és környékének magyarsága augusztusban hagyományosan a Szent Henrik és a Kunigunda templomban emlékezik meg Szent Istvánról. 20 év óta nem látott erejű vihar söpört végig a Baltikumon. Lettországban és Litvániában is volt halálos áldozat, többen megsérültek. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben.
1: Az időjárásról.
7: Folytatódik a derült idő. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Derűs időre számíthatunk, már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát a Paksi atomerőműben. A Kossuth Rádió újra mindenki. Ez a szlogenje a hétfőtől újrainduló nemzeti főadónak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a Paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter a Paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte. A kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplési költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok finanszíroznák. A felvetésre reagálva a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és a vállalatok is adófizetők, tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünnepségbe. Ukrajnának az Egyesült Államok megmaradt Patriot készleteinek 20-ára lenne szüksége ahhoz, hogy elhárítsa az orosz rakétatámadásokat a tél végéig. Számolt be a kijevi tárgyalásainak eredményeiről Mike Pence, korábbi amerikai alelnök. Azt mondta, hogy Ukrajna elegendő kapacitással rendelkezik a dróntámadások kivédésére, az orosz ballisztikus rakéták ellen ugyanakkor védtelenek az amerikai eszközök nélkül. Az ukrán elnök arra számít, hogy a tél közelettével az orosz rakétacsapások a civil célpontok mellett kiterjednek majd az energia létesítményekre is. Norvégia több mint 85 milliárd koronával, átszámítva mintegy 2800 milliárd forinttal támogatja jövőre Ukrajnát, Kijev a segélyt katonai és humanitárius célokra is fordíthatja. Jonas Gahr Støre miniszterelnök több más észak-európai ország vezetőjével együtt ma Kijevben tartózkodott, hogy kinyilvánítsa szolidaritását az ukrán vezetéssel. A Kossuth Rádió újra mindenki. Ez a szlogenje a teljes műsor struktúrával visszatérő megújult Kossuth Rádiónak. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT közleményében úgy fogalmazott, hogy 16 év pártpropaganda és egy rövid átmenet után hétfőtől ismét hallhatóak a nemzeti főadó műsorai.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a derült idő, időnként megélénkülhet a szél, hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: these beautiful things that I've...
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
2: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu. Reklámot hallottak!

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Derűs időre számíthatunk. Társadalmi összefogással jutott túl az ország az energiakrízisen, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetnek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvény javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kellene tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá Magyar Péter. Közben a terveknek megfelelően zajlik a turbinák visszakapcsolása. A paksi atomerőmű szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Társadalmi összefogással jutott túl az ország az energiakrízisen, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter Pakson. Kapitány István szerint a lakosság és a vállalatok is képesek voltak változtatni fogyasztási szokásaikon az energiabiztonság érdekében. Az első hőhullámkor az emberek túlnyomó többsége és több száz vállalat használt fel önként kevesebb energiát. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszulétet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Az extrém meleg miatt az idei szüret 2-3 héttel korábban kezdődik. Ukrajnának az Egyesült Államok megmaradt Patriot készleteinek huszadára lenne szüksége ahhoz, hogy elhárítsa az orosz rakétatámadásokat a tél végéig. Számolt be a kijevi tárgyalásainak eredményeiről Mike Pence, korábbi amerikai alelnök. Azt mondta, hogy Ukrajna elegendő kapacitással rendelkezik a dróntámadások kivédésére, az orosz ballisztikus rakéták ellen ugyanakkor védtelenek az amerikai eszközök nélkül. Az ukrán elnök arra számít, hogy a tél közelettével az orosz rakétacsapások a civil célpontok mellett kiterjednek majd az energia létesítményekre is. A Kossuth Rádió újra mindenkié. Ez a szlogenje a teljes műsor struktúrával visszatérő megújult Kossuth Rádiónak. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT közleményében úgy fogalmazott, hogy 16 év pártpropaganda és egy rövid átmenet után hétfőtől ismét hallhatóak a nemzeti főadó műsorai.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a derült idő, időnként megélénkülhet a szél, hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb esőzápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Istvándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, a műsor, amelyben kérdezek valamit, önök pedig, ha gondolják, válaszolnak a 0635-92-92-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@ceglitradio.hu-ra, vagy a Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/ceglitradio, de azért valljuk be, hogy leginkább az SMS szokott népszerű lenni, sokan pedig e-mailt írnak, de a bármelyik verziót választják, én örülni fogok. A kérdésünk pedig ma nem más, egy új téma, mint hogy mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon, vagy esetleg más tömegközlekedési formán. A buszra azért kérdeztem rá, mert azért talán az, izgalmasabb, konkrétabban vagyunk összezárva egy kicsit. Ugyebár, hogyha az ember autóval utazik, akkor azokkal ül együtt az autóban, akiket oda beenged. A vonaton azért nagy hely van mozogni, a buszon azért izgalmas a kérdés, mert azért egy légtérben vagyunk mindannyian, hallunk, látunk dolgokat, amit nem feltétlen akarunk, tehát ezért a kérdés, mi a legszürreálisabb élménye a buszon, de nézzük is meg először, hogy mi is az a tömegközlekedés, vagy más néven közösségi közlekedés, amelynek használatát ugye számos előnnyel jár, mind egyéni, mind környezeti szempontból, ugyanakkor kompromisszumokat is igényel a rugalmasság és kényelem terén, amik mellette szólnak a költséghatékonyság, jelentősen olcsóbb, mint a saját autó fenntartása, üzemanyagbiztosítás, parkolási díj, karbantartás, a bérletekkel, kedvezményekkel, mint a diák vagy nyugdíjas kedvezmény, a viteldíj töredéke az autós költségnek. Környezetbarát. Kevesebb károsanyag kibocsátással jár utasonként, mint az egyéni autózás, így csökkenti az ökológiai lábnyomot. Kényelem és produktivitás. Nem kell a forgalomra koncentrálni, így az utazási idő alatt lehet olvasni, dolgozni, pihenni, akár telefonálni. Parkolási gondok megszűnése, időtakarékosság a csúcsforgalomban és egészségügyi hatása is van, mert hogy a megállóba oda kell valahogy gyalogolni vagy biciklizni, úgyhogy ezek szólnak mellette. De mik szólnak ellene? A kötött menetrend és útvonal. A tömegközlekedés a menetrendhez igazodik, ami korlátozza a rugalmasságot, nem indul akkor, amikor mi szeretnénk. Zsúfoltság és kényelem. Csúcsidőben a járművek tömöttek lehetnek, ami kényelmetlen és stresszes lehet. Hosszabb a menetidő, a sok megálló, az átszállások és a várakozási idő miatt az utazás gyakran hosszabb ideig tart, mint autóval. Rendelkezésre állás, különösen esténként, éjszakánként vagy ritkábban lakott külvárosi vidéki területeken a járatok ritkák, vagy nem egyenlőek. A higiénia és a biztonság nem feltétlen olyan, és kiszolgáltatottak vagyunk némileg, úgyhogy összegezve ezek a pro és kontra elemek, amik a tömegközlekedés mellett szólnak, de most vissza a mi témánkhoz, tehát volt valamilyen szürreális élménye a buszon, hogyha igen, küldj el nekünk 0635-92-95-ös, és ígérem, hogyha jut eszembe történet, és már most eszembe is jutott egy, akkor én is megosztom önökkel, de miért és nem most? Egyszer az történt, hogy Szolnokról, akkor még egy gyárban dolgoztam, három műszakban és az éjszakai járat hajnalban nem tért le a megfelelő leágazásnál az egyik főútról, és így hát egy jó kilométerrel tovább kellett haladni a sofőrnek, mire észbe kapott, aztán még egy izgalmas megfordulás az út közepén, egy forgalmas út közepén, azért szerencsére éjszaka volt, aztán mikor újra megfordultunk végre, akkor újra elmentünk eddig a leágazásig, ott viszont nem lehetett megfordulni, tehát ismét egy út közepén megfordulás, és jó 20 perc késéssel érkeztem haza végül is. Hát nem mondom, hogy nem féltem, vagy nem voltam meglepődve, mikor elhagytuk a megfelelő lehajtót, mondom, most elraboltak minket, vagy meddig megyünk. Izgalmas volt, és biztos, hogy más történt is eszembe fog jutni. Biztos, hogy más történet is eszembe fog jutni, akkor majd azt is bedobom, de elsősorban önökre vagyok kíváncsi, tehát küldjenek üzeneteket azzal kapcsolatban, hogy milyen szürreális élménye volt a buszon.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Hogyha vonatosat írnak, én megbocsátok, szóval nem lesz gond, azt is be fogom olvasni. Valamiért mégis úgy érzem, hogy a busz izgalmasabb témakör lehet, de mondom, bármit megírhatnak, úgyhogy szívesen vesszük. 0635 92 95 5-ös. Anna írja a következőt. Nem velem történt meg, de hatalmas sztori. Apukám buszsofőrként dolgozik egy vidéki járaton. A kollégája mesélte neki, hogy piacos napon tömve volt a busz, az egyik néni napos csibéket vitt haza egy papírdobozban. Útközben a csibék kicsibegették a doboz sarkát, és a buszon elszabadultak, ahol az utasok próbálták elkapdosni őket. Az ellenőrök a következő megállónál már várták a buszt, ahol a sofőr nem nyitott ajtót, azzal az indokkal, hogy a csibék elszöknek. Mikor felengedte őket és meglátták a tucat rohangáló mini baromfit, azzal ellendülettel tovább is engedték a buszt, és inkább megvárták a következő járatot. Hát igen, ezt elképzeltem, ezt a szitút, és tényleg elképesztő. Na, ez igazán szürreális élmény egy buszon, ilyeneket várunk a kedves hallgatótól, mint Anna üzenete is volt, de vannak már másikok is, és nyugodtan érkezhetnek még, akár Facebookon, akár e-mailben, és akár SMS-ben. Badacsony felé tartottunk, szép tájakon és falvakon keresztül. Busz első felében ültünk, mindenki más hátrébb. Megálltunk egy kereszteződésnél, majd hátrafordul a sofőr, és megkérdezi tőlünk, hogy bocsi, itt jobbra vagy balra kell menni? Megnéztem neki Google Maps-en, és valószínűleg balra, írta nekünk Máté. Ez is nagyon jó sztori, de igen, ilyenek is vannak, hogy cserélődnek a sofőrök, nem mindig ugyanaz viszi, vagy lebetegedhet a szokásos sofőr, vagy bármi történhet, és akkor nem feltétlenül tudja valaki, hogy merre kell mennie. Igen, egyszer mondjuk az pont vonatos élmény volt, arra lettem figyelmes, hogy valaki a vonaton, egy kötött pályán haladó járművön hallgatja a GPS-t, ami próbálja neki mondani, hogy fordulj jobbra a következő lehetőségnél, de hát szegény GPS nem tudta, hogy sinem vagyunk, és valószínűleg az úriember sem, aki próbálta ezt, tehát nem tudta irányítani a járművet, amin volt, nem teljesen volt képben, ezt azért szeretném világossá tenni, és sehogy sem fordult le a vonat arra, mert ő szerette volna, úgyhogy nem tudom, hogy odaértünk-e végül, ahova menni szeretett volna. Minden esetre nem jó járművön volt, hogyha le kellett volna kanyarodni. Egy következő üzenet. Nálunk építkezés miatt el kellett mennie egy plusz utcát a sofőrnek. Elkezdett mindenki méltatlankodni, ő meg bestesszelt, és nem tudta, hol kell visszatérni az eredeti irányba. Előre szaladtam, elmagyaráztam, hogy ha na, most itt visszamegyünk balra, akkor nem is hagyja ki a megállót. Szegénykém nem győzött hálálkodni, már meg akarták lincselni a nénik, írta nekünk Lili, és nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is. Ami nekem még eszembe jutott, hogy ne feltétlenül csak járatos buszokról beszéljünk, hogy azért az emberosztálykirándulásokon, akár nekünk ugye zenekari tagok voltunk nagyon sokáig, éveken keresztül, és közösen fellépésekre mentünk buszokkal, ezek is mindig nagy élmények voltak, úgyhogy ilyen sztorik is jöhetnek, ugye mindig az volt a legvagányabb, aki a leghátsó sort el tudja foglalni, úgyhogy mindig ezt próbáltuk, de hát volt, hogy még túl kicsik voltunk ahhoz, és a nagyobbak már elfoglalták, de aztán eljött a mi időnk, és később mi is beülhettünk hátra az igazán prémium sorba. Kedves hallgatók, a kérdésünk továbbra is az, mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? 0635 92 95 5-ös.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Ceglét Rádióban!

legszürreálisabb élménye a buszon? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, de ahogy már mondtam, hogyha vonattal kapcsolatos történeteket írnának, azt is nyugodtan küldjék el nekünk. Már is itt a következő üzenet. Távolsági buszon mentünk haza vasárnap hajnalban, szilveszteri buliból. Srác szól a sofőrnek, hogy hánynia kell. Busz megáll, srác leszáll, szépen okádik egyet az árokba. Buszon ülők csendben nézik. Sofőr szépen megvárta, srác visszaszállt, mentünk tovább. Tökéletes történet, egyébként Gergőtől jött, és nem attól

ítéletes a srác hányt, de hogy mit lehetett volna csinálni távolsági buszon, ha leszállít egy fiatalt, ott marad a hidegben, szilveszterkor, nem biztos, hogy az jó lett volna, de az se lett volna jó, hogyha a busszal lesz rosszul, úgyhogy lehet, hogy tulajdonképpen ez a legjobb megoldás. Félreállt egy picit, elvégezte a dolgát és visszaszállhatott, nem kell feltételeznünk, hogy részeg volt a srác, a szilveszter ellenére, valaki rosszul van a buszon, ilyenek vannak. Egyébként ez egy érdekesség, ha nem tudnák, akkor azért vagyunk rosszul autóban is néha, meg buszon is, mert hogyha nem előlülünk, tehát nem látja a szemünk a haladást, akkor a testünk nem fogja föl azt, hogy az érzet az, mintha haladnánk előre, de a szemünk nem feltétlenül ezt látja, hogyha hátrébb ülünk, hogyha olvasunk, hogyha a telefonunkat nézzük, vagy hogyha az előttünk ülő háttámláját nézzük. Nem érzékeli a szem azt a mozgást, amit a test igen, és ezt szokta megkavarni embereknek a gyomrát egy kicsit. Reggel csúcsidőben tömött buszon, az alsó lépcsőn is álltak, a sofőr beszól a diszpécsernek, hogy valami baj van a busszal, ha beérkezik a végállomásra, rá kell nézni. Diszpécser, mi a baj? Sofőr, ha most elmondanám, mindenkinek le kéne szállnia. Na igen, ez azért meglepő. A Forma 1-es csapatok szoktak ilyen rádiókommunikációt folytatni, hogy nem árulhatnak el semmit a rádióban, mert a többi csapattárs megtudná, és az tönkrevágná a taktikájukat. Hát itt más lehetett a helyzet, de minden esetre nem mondhattak el egy olyan információt, amit az utasok, hogy mondjam, lehet, hogy megijedtek volna, vagy hát az már veszélyes lett volna. Minden esetre ezek szerint szerencsére jól alakult, legalábbis az üzenet küldője szempontjából biztos, mert ezt el tudta nekünk küldeni. Mikor még egyetemista voltam, vizsgákról mentem haza vidéki busztal este. A hátsó ötös ülés előtti sorban ültem, egyel előttem a szemben lévő sorban egy jól szituált bácsika ült, okos telefonozott. Random felnéztem a saját telefonomba, és láttam, hogy a bácsika lenimítva felnőtt filmet nézett, nézte egy-két percig, eltette a telefont, nem nyúlt sehová másik kezével sem, semmit nem csinált, csak random X időnként elővette a telefont, és nézte egy-két percig, aztán eltette. Na hát igen, ez is meglepő, már csak azért is, mert hogyha valaki felnőtt filmet is néz, akkor azt általában nem szeretné tudatni a világgal, de itt úgy látszik, hogy nem jelentett problémát ez. Nem volt annyira szégyellős a bácsi. Kedves hallgatók, hamarosan megyünk tovább, van még bőven buszos élményük, úgy látom a kedves hallgatóknak, de hogyha önnek is van, ne felejtsél elküldeni a 0635 925 925-re, persze csak ha van kedve, nagyon szívesen veszem, és be is olvasom, hogyha gondolja.

0: Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Ez a Cegdét hangja mai kérdése, és jönnek a válaszok. Szerencsére, kedves hallgatók, hogyha ön is elküldeni megteheti a 0635 92 95-re. Rekkenő hőség, mindenki izzad a közepesen tömött buszon. Egyszer csak a csuklóban álló nő elővett a táskájából egy zacskós mozzarellát, kiharapta a sarkát, kiitta belőle a levet, majd egy kis lyukon elkezdte kituszkolni a darab mozzarellát, és azt ette. Igazából nem ártott vele senkinek, de azóta is azon gondolkodom, hogy ezt én komolyan átéltem. Írja nekünk Réka. És igen, vannak ilyen furcsaságok, amikor az ember megfeledkezik magáról, vagy nem is érdekli a többiek véleménye, megcsinál egy olyan dolgot, ami számunkra meglepő, és mi soha nem tennénk meg, ezt mi végignézzük, és már is kész egy rádióműsor témája, mert rengeteg ilyen van, és nagyon szépen köszönöm az üzeneteket, már megyünk is tovább. A busz tömve volt, idős bácsi ült az ablak melletti ülésen. Félúton egy kicsit behányt, de úgy, mintha a világ legtermészetesebb dolga lett volna, hogy kitátotta a száját és kiengedte, ami benne volt, nem csinált semmit, ült tovább. A körülötte lévő utasok kérdezték, hogy kiére esetleg zsebkendőt, amit elutasított, és így utaztunk tovább. Hát igen, a rosszul lét sajnos tényleg olyan a buszon, hogy van, akinek jön, valaki pedig olyan állapotba kerül fel a buszra, amitől megjön ez a rosszul lét, és vannak azok, akik meg nem lesznek rosszul semmilyen körülmények között. Hát ezek végignézik ilyenkor ezt az esetet. Ez nagyon furcsa, igen, hogy még zsebkendőt sem kért a bácsi, de pont ilyen szürreális élményekre kérdeztünk rá, úgyhogy ne csodálkozzak, hogy ilyet kaptunk. Csáva az első ülésen körömcsipesszel vágta a körmét, úgy szólt rá a buszsofőr, hogy egy buszon ez mégiscsak nagyon furcsa. És igen, szerintem is furcsa, valakinek annyira intima a körömvágás, hogy még a párja előtt sem csinálja. Úgyhogy igen, az, hogy neki ül, jó persze, az is igaz, hogy most ott vagy 20 percig, és mi mást kezdenél, hogyha van nálad egy körömcsipesz, és már úgyis hosszú a körmöd, de nem, ne csináljuk, kedves hallgatók. Egy nagy, óriási tagba szakadt csávó vadászruhának tűnő macskos göncben, és egy óriás táskával a hátán felszállt valami útszéli megállóból az erdőnél Szoboszló és Debrecen között. Konkrétan kb. Hetek óta bomló hullaszaga volt, beült egy csaj mellé, aki a garbó nyakába temetkezve próbálta szűrni a felőle áradó pusztulat levegőt. Neki volt a legrosszabb, de kb. Az egész busz öklendezett. Nekem a fejem is megfájdult a szaktól. Nehezen bejut a sztori, szerintem egy darabolós gyilkos lehetett, és egy egész feldarabolt embert vihetett a hátizsákjában. Csak nem tudom bizonyítani. Írja nekünk Dominik. Hát ez is izgalmas. Ez annyira rossz, amikor tényleg és egy olyan embernek nem is nagyon merünk szólni, hogy hát elnézést, meg mit tudna csinálni akkor már ezzel. De azt hiszem, hogy volt olyan velem is már, hogy szag miatt leszálltam. Sajnos olyan is volt egy metróban, hogy kiborítottam egy üdítőt, ami a gyorsítás-lassítás miatt így elkezdett előre-hátra kígyózni a sorok között. Nagyon szégyeltem magam, de már nem tudtam vele mit csinálni, ott a metró nem volt semmilyen eszköz, amivel fel tudtam volna törölni, vagy ilyesmi. Úgyhogy az utasok, ahogy így, mikor a metró gyorsított, az ital elindult hátra a kocsiban, aztán mikor fékezett, elindult vissza a kocsiban, és lépkedtek el előle az utasok. Hát ezt tudtuk csinálni, mert nem volt lehetőségünk feltakarítani, nem örültek neki, de hát ez van. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a következő órában is ugyanez lesz a téma. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Tartsanak velünk!
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: ebből itt senki sem lát. De nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Derűs időre számíthatunk, klímatörvény javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Egy bolgár határhoz közeli menekült táborban fellázadtak a bevándorlók. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvény javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá Magyar Péter. Társadalmi összefogással jutott túl az ország az energiakrízisen, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter Pakson. Kapitány István szerint a lakosság és a vállalatok is képesek voltak változtatni fogyasztási szokásaikon az energiabiztonság érdekében. Az első hőhullámkor az emberek túlnyomó többsége és több száz vállalat használt fel önként kevesebb energiát. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszulétet, sőt akár fulladást is okozhat. Az extrém meleg miatt az idei szüret 2-3 héttel korábban kezdődik. A klímavédelem fokozásáért tüntettek Svédországban a parlamenti választások előtt 3 héttel. Csak nem 10 000-en gyűltek össze Stockholmban. Greta Thunberg, az ismert klímaaktivista nehezményezte, hogy egyetlen párt sem javasol olyan politikát, amelyet a tudomány szükségesnek tart. A stockholmi vezetést többször figyelmeztette a klímacélok megvalósítását figyelő Európai Bizottság is. Csak hivatalos befogadóképességig töltik fel migránsokkal a görög táborokat, hangsúlyozta a dél-európai ország migrációügyi minisztériuma. A napokban több száz tengerből kimentett migránst szállítottak a Lesboszi és a Számoszi központba. A bevándorlókat csak azonosítják és átvizsgálják a két helyszínen, később más létesítményekben helyezik el őket. Közben egy bolgár határhoz közeli menekült táborban fellázadtak a bevándorlók. Szintikiben 35 migráns rátámadt az őrökre, majd a kerítést átvágva elmenekült. Később 17 szökevényt elfogtak. 20 év óta nem látott erejű vihar söpört végig a Baltikumon. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben.
1: Az időjárásról.
4: Folytatódik a derült idő. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók. Egy új témával jelentkezünk ma. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? De úgy látom, annyira népszerű lesz ez a téma, mindenkinek vannak buszos vagy vonatos élményei, hogy talán lesz ebből egy második rész is, de ez majd óra végére fog kiderülni. Addig is jöhetnek nyugodtan az üzenetek a 0635 925 925-re, vagy a kívánság@ceglidradio.hu-ra. És az előző óra, hát végén tulajdonképpen volt egy ilyen idősebb, azt nem tudjuk, hogy idősebb, de minden esetre kellemetlen szagú bácsi. Úgy látom, hogy ez megihletett valakit, és le is írta a történetét, kezdjük ezzel. 3-4 éve történt, szálltam le Budán a 8E buszra este felé, szálltam fel. Már a megállóban láttam, hogy szinte teljesen üres volt a busz hátsó harmada, szóval odaálltam, hogy legalább lesz helyem. Amint felszálltam hátul, megláttam az üresedés okát. Egy szerintem hajléktalan bácsi ült a hátsó hármas ülésen, két oldalán egy-egy mindenfélevel megtöltött IKEA-s kék szatyorral. Most nem tudom megmondani az emberből vagy a cuccaiból, de áradt felőle a rohadás szag. Még azt is betippeltem volna, hogy egy holttest van a szatyrokban feldarabolva. Aztán amikor észlelte, hogy mindenki próbál menekülni az aromája elől, meghúzta a váratlant, és az egyik szatyorból erőlántott egy ilyen fújós WC illatosító sprayt, és elkezdte fújni, hogy ne legyen büdös. Nem segített, két megállóval később már nem bírtam, és leszálltam megvárni a következő buszt. Na ez egyébként olyankor tök egyszerű, ha mondjuk budapesti tömegközlekedésen van az ember, de mi van, hogyha ez egy távolsági busz, és akkor kell leszállni egy olyan helyen éjszaka, amikor ki tudja, mikor jön következő járat, akkor ez bizony nem megoldható, úgyhogy ez veszélyes, veszélyes ilyen szempontból. Minden esetre nagyon köszönjük Zoltán üzenetét. Már megyünk is tovább. Egyszer beült mellém a 9-es buszon egy hajléktalan, aki akkor a Nyugatinál tanyázott, én pedig elültem mellőle. Na ez őt olyan mélyen érzékenyen érintett, hogy 3 héttel később felismert az Asturiánál, és elkezdett nekem kiabálni, majd ott is vert tanyát néhány hónapra, azóta viszont nem láttam. Ez is érdekes, igen, hogy valaki ezen fölháborodik, miközben valószínűleg tisztában van azzal, hogy nem biztos, hogy ő a legjobb társaság, akivel utazna az ember, most minden pejoratív értelem nélkül. Ez egyébként Evelyn üzenete volt, és már is folytatjuk Katalinnal. Nem nevezném túl szürreálisnak, de valami 14 éves suhanc egyszer leült mellém, és 20 kilométeren keresztül arról mesélt, hogy ő ilyen meg olyan börtönökben ült, ezután levette a nadrágszíjat, és a következő 20 kilométeren pedig arról mesélt, hogy ez egy ilyen 40 ezer forintos öv, de ő 10 ezerért vette, de nekem adja most 2000-ért. A másik ilyen szürreális dolog az volt, hogy kitaláltuk középsuli utolsó évében, hogy a baráti társaságunk minden tagjához elmegyünk vacsorázni egyszer a koleszból, minden héten más valakihez. Hazafelé a buszon volt egy öregember, aki ilyen 20 literes kannában utaztatott házi pálinkát, és kirepett a kanna. Szétfolyt az egész a busz aljába, csak úgy ragadt a cipőnk meg, ahol a ruha alja hozzáért. A lényeg, hogy iszonyatosan belénk ivódott a pálinka szag, mire leszálltunk, hiába volt minden ablak lehúzva, persze vacsihoz lehúztunk egy kupicával, de nem inni voltunk ott. A kollégiumi vezetés persze megérezte a szagunkat, lehellett ellenőrzés, hát nem mehettünk utána a hátra lévőkhöz vacsorára, pedig ez alkalommal tök ártatlanok voltunk. Hát igen, a kolis évek ilyenek, és mikor történne az emberrel egy ilyen baleset, még hogyha nem is konkrétan vele történik, de jelen van, hogy egy butykosnyi pálinka kiborul a buszon. Elképesztő. Köszönjük szépen az üzenetet. Tiniként kb. 15 éve megfogtam zsepivel egy darazsat, és páran megtapsoltak. Márk üzenetét olvastam föl. Hát, hogyha ez neked egy maradandó emlék, akkor nagyon köszönjük, hogy velünk is megosztottad. Szerintem nagyon jó sztori. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, hogyha önnek is van buszozással kapcsolatos, vagy tömegközlekedéssel kapcsolatos története, még elküldheti.
1: Ceglét Rádió FM 92.5.

0: Buszozással kapcsolatos különös élményeket várunk, kedves hallgatók, a Ceglét hangjában, már itt is a következő üzenet. Középiskolás voltam, amikor hátul az egyik négy személyes helyre beültünk ketten, a táskákat pedig felraktuk magunk elé, hogy a következő megállónál a haveroknak is legyen helyük. 50 év körüli nő megérkezik, és felháborodva leszedeti a táskákat, hogy be tudjon ülni velünk szembe, itt még rengeteg másik hely lett volna a buszon. 5 megállóval később már fullon tele volt a busz, a folyosón is heringparti volt, jött egy idősebb asszony, és beálltak mellénk, aki pedig levetette velünk a táskát, mert már úgy csinált, mintha aludna, hogy ne kelljen a saját táskáját levenni az általa foglalt székről, csak pislogtunk. Egyébként ez vicces, igen, mikor valaki eljátsza, csak azért, hogy nehogy aztán neki kelljen pakolnia. Én nem tudom, mindig mikor buszon is, vagy inkább többet vonatoztam talán, de megszoktuk azt, hogy melyik járatokon lesz túlzsúfoltság, és ott mindig azon nem bevettem a táskát, vagy eleve le se ültem, hogyha úgy éreztem, hogy itt majd másoknak szükség lesz a helyre. De hát nem mindenki ilyen, van, aki alvást szimulál azért, hogy ne kelljen levenni a táskáját. Tegnap előtt láttam egy hasonló esetet, korán reggel ülök a buszon, beült az előttem lévő ülésre egy kb. 11 éves kiscsaj, és a suli táskáját letette a mellette lévő ülésre, mert helyet akart foglalni a barátnőjének, aki még nem szállt fel. Felszáll a buszra egy tinédzser fiú a 7 éves kishugával. Több hely már nem volt, ezért a fiú megkérdezte azt az említett kiscsajt, hogy leülhet-e mellé a huga. A kiscsaj kétszeri kérésre sem engedte. A srác egyszerűen megfogta a kiscsaj táskáját és levágta az ülésről, majd a kishugát leültette. Bravo, bro, ezt írta nekünk Robert. És nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is. Az egyik, ami nagyon megmaradt, igaz, ez nem szürreális, de dühítő, szálltam volna fel reggel a buszra, elől, de tele volt, és a táska nem fért volna a lépcsőre. Mondták, akik ott álltak, hogy valaki elzárja a folyosót a buszon, de hátrébb van sok hely, sétáljak oda. Hátrébb mentem, addigra a sofőr bezárta az összes ajtót, visszamentem előre, ott szólt egy néni a sofőrnek fent a buszon, hogy ez mégis mi, engedjen már fel. Nyilván nem nyitotta ki az ajtót, ebben csak az a vicces, hogy hatalmas dugó volt, tehát a busz még ott állt a megállóban kb. 3-4 percig, mire tovább tudott menni, de persze nem engedett fel, várhattam a következő buszra. Na azért ez kellemetlen, igen, hogy nem is tud elindulni a busz, van is rajta hely, ezek szerint még hátul, de mégsem engedi föl az utasokat, ez nem jó fejség. Technikailag nem buszon, hanem megállóban történt, egy másik járatot vártam, amikor az egyik helyi busz beérkezett, és a sofőr véletlenül egy kicsit felszaladt a hátsó kerékkel a patkára. Na ez annyira megdobta a buszt, hogy beakadt a busz megálló feletti üveg tetőbe, és leszaggatta az egészet. És ha nem látom, esküszöm, nem hiszem el. Csúri sofőr ki se szállt, csak fogta a fejét, és nem mozdult, vagy 5 percig. Hát nem csodálkozom, de ez kellemetlen, hogy az üvegtető beleszalad a busz, az üvegtető leszakad a busz megállóban. És azért ez veszélyes is. Ne menjünk el mellett, hogy ez veszélyes is tudott volna lenni. Akár az üvegdarabok, akár bármi miatt leeső alkatrészek. Nézzünk még egy üzenetet, télen kb. Mínusz 5 fokban mindenki nagy kabátban, sapkában felszáll egy srác, strandpapucsban, fürdőgatyában, hawaiiingben, napszemüvegben, kezében egy felfújható úszógumival. Gondolom, valami fogadást veszíthetett el, de feldobta a reggelünket. Írja nekünk MS-e, és nagyon szépen köszönjük, ez igazán szürreális. És önnek is volt ilyen, még mindig elküldheti a 0635 92 92-re, legfeljebb nem ma, hanem majd a második részben, mert úgy néz ki, kedves hallgatók, hogy ebből bizony lesz második rész, annyira népszerű témát találtunk. De két blokkra még visszajövünk ma is.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével.

Szürreális élményeket várunk buszozás közben, vagy buszmegállóból, vagy akár lehet vonat is, kedves hallgatók, tömegközlekedjünk, az a lényeg, és érdekes esetek jönnek. Hát a legérdekesebb része talán most érkezik, itt még nekem is fognom kellett a fejemet, mikor olvastam. Lássuk, mi van még hátra. 0635925925-ös, ha ön is elküldeni, ez egyébként a Ceglét hangja című műsor. Helyi járatos busz, 4-es ülőhely. Felszállt egy hajléktalannak kinéző egyén velem szemben, oda pisilt és továbbállt. Nagyon szürreális élmény volt, a pisi pedig a menettel együtt folyni kezdett a busz padlóján oda-vissza. Ezt írta nekünk Ferenc, hát ez tényleg kemény. De van még, kedves hallgatók, ahonnan ez jött. Margit-szigeti buszjáratra felszállunk akkori barátnőmmel. Busz hátuljában égtelen bűz, körülöttünk mindenki befogott orral ült, egy hajléktalan fickóbor állott valószínűleg. Barátnőm ebből semmit nem vett észre, csak hangosan megszólalt: milyen sportkrém szag van. Hát akkor a barátnőm egy kicsit ezt benézte. Aztán, kedves hallgatók, Pesten busszal mentem haza egyetemről, amikor a fickó leült mellém. Elkezdett a telefonjában nézegetni képeket, de úgy, hogy én is lássam. Először lufikról különböző képek, majd lufikból készült ruhák, aztán a végén egy olyan kép, amin egy futelben ült mesztelenül. Gondolom, ez nem véletlenül történt, írja nekünk Boti. Hát igen, hogy folytatódott a történet, ez nem derül ki, de talán nem is szeretnénk tudni, de azt hiszem, hogy elutasító voltál ezzel az úriemberrel. Érdekes, hogy milyen ismerkedési módszereket választ manapság valaki. Régi ikaruszos időszak, részeg utas fel akart szállni a buszra. A sofőr nem volt hajlandó felengedni az utast, rácsukta az ajtót, de így is felszállt. Kitört a verekedés a sofőr és a részeg utas között. A sofőr úgy zárta le a dolgot, hogy nagy lendülettel lerúgta a busz

0: lépcsőjéről az utasát, írja nekünk Evelyn, ez is nagyon kemény, de igen, hát megvédte az utasait tulajdonképpen, csak hogy biztos, hogy ez a jó módszer, de hogyha nagyon erőszakos, nem tudom, mi lett volna jó döntés. Tesóm hajnali busszal ment egy ismerőshöz, mert születtek kis komondor kutyák, és eldöntötte, hogy mire felkelnek anyuék, egyet elhoz meglepibe. Kutya a csíkos szatyorba be, szatyorfüle enyhén összecsomózva, buszon ismerős mellé leült, szatyor a lábainál a földön, és elkezdtek beszélgetni. Egyszer csak satúféket nyomott a buszos, és megszólalt, asszonyok, kinek a kutyája pisili oldalba a lábam? Írja nekünk Luca. Nagyon jó történet, hát mondjuk nem annyira a busz sofőrje szempontjából. Minden esetre nagyon köszönjük. Nem pont buszon történt, de a busz ablakán kinézve láttam. Egy vágó úr hölgy állt ott, újatlan pólóban, a karján tetovált nevek áthúzva egymás alatt, Zsolti áthúzva, Lajos áthúzva, Pisti áthúzva, kb. 8 név áthúzva és a legalsó áthúzás nélkül, gondolom az volt a jelenlegi szerelem, az áthúzott nevek pedig az ex-pasik, írja nekünk Panni, és nagyon szépen köszönjük, elmegyünk még egyet zenélni, aztán még egy blokkra visszajövünk, és aki nem fér bele, az se rémüljön meg, mert mindenképpen folytatjuk majd ezt a témát egy másik alkalommal is.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: Kedves hallgatók, buszos történeteket, szürreális élményeket vártunk a mai napon a Cegléd hangjában, és küldtek is nekem szép számmal, olyannyira szép számmal, hogy ebből lesz egy folytatás is ebből a műsorból, úgyhogy majd egy másik alkalommal, nem holnap, hanem egy másik alkalommal érkezik ennek a műsornak a folytatása, aki nem fér bele, az se izguljon, majd abba bele fog férni. De addig is vannak még történeteink. Anyuka kicserélte a kisgyerek pelenkáját. Szólni kellett a sofőrnek, hogy a következő megállóban várja meg, hogy a koszos pelenkát kidobja az anyuka, mert meghalunk 40 fokban a meleg szakban. Hát igen. Nem busz, hanem metró, de ugyanúgy szürreális. Barátnőm mesélte tavaly. Állt a metrón, látta, hogy egy nő keres valamit a földön, azt itt valamit lejtett. Kérdezte, hogy segítsene, erre a nő felkapott egy nagy szöcskét a földről, és azzal a lendülettel megette. Az komoly. Írja nekünk Attila, hát jó étvágyat innen is, persze nem annak, aki ezt végignézte, de ki tudja, lehet, hogy egyszer mi is szöcskéket fogunk enni. Egyetemista koromban heti szinten szálltam fel a Népligeten, és mentem Veszprémbe. Egyszer megszokásból fizettem, és sajnos nem kértem jegyet, a sofőr meg nem adta. Az ellenőrök felszálltak, a következő megállónál persze nem a sofőrt kezdték el vegzálni, hanem engem, és azt a pár másik utast, akik szintén figyelmetlenek voltak, szóval 8000-es bírsággal, azzal együtt, hogy egyébként megfizettem a jegyet. Az ellenőrök jókora csapata várta a sofőrt a fehérvári állomáson, aki, amikor meglátta ezt, nem állt meg, hanem a gázba taposott. Veszprémben végül oda mentünk, és körülálltuk, hogy akkor most lehet leszámolni a pénzünket, különben holnapra az újságok címlapján lesz. Nem volt akkor még kamerás telefon se. Az IP se akart egy kis pluszt a karácsonyi szünetre, de vesztére, mert esélyes, hogy bukta az állását is az ellenőrök miatt. Ez komoly ezen átmenni, de akkor végül is visszakaptátok a pénzt, azt még érdekelt volna, de gondolom igen. Éveken keresztül havonta pár alkalommal együtt utaztam egy férfival, aki remélhetőleg csak Tourette szindróma miatt, de mindenkit meg akart ölni. Elfojtott ideges hangon beszélt magában, és mondhatni Mortal Kombat stílusú kivégzéseket írt le, ezt leszámítva Gentle Giant kinézete volt. Hát igen, ez lehetett, szóval mielőtt ma valaki nagyon megijedne, akkor erre is lehet gondolni, hogy Tourette szindróma mondat ki vele olyan dolgokat, amit ő nem akar kimondani, egyszerűen csak nem tud mit tenni, és nem is gondolja ezt valószínűleg, úgyhogy minden esetre ez egy érdekes dolog, de azért ez feltétlenül ijesztő lehetett, azt gondolom. Ugyan nem busz, de utazással kapcsolatos, Oszkárral utaztam Miskolc-Pest között, még 7 utitársammal pár éve. Májéban felvettünk egy banános dobozt valami öreg krapektől, ezután felhajtottunk a pályára, én meg közben elaludtam. Arra keltem fel, hogy állunk egy pihenőnél, a sofőr srác valamit mazott a csomagtartónál. Kivette a dobozt, odébb vitte és kinyitotta. A dobozból galambok repültek ki, gondoltam postagalamboknak tanították őket, és az egyik telébe belerepült a transzporterbe, amiben utaztunk. Természetesen mellettem próbált a galamb kimenni a nyithatatlan ablakon, egy-két perc után a sofőrsrácnak sikerült megfogni a galambot és elengedni a kocsin kívül, szerencsére nem volt nagyobb baj ennél, viszont nem esett túl jól ébredés után egy galamb az arcomban. Írta nekünk Tamás, és nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is. Hát igen, ez minden esetre meglepő és utazással kapcsolatos. Hogyha önnek is van ilyen sztoria, már nyilván nem ma, de majd legközelebb, mikor ez lesz a témán, küldje el nekünk, mert szerintem jó kis műsor kerekedett ebből. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket és a sok-sok üzenetet. Vörös Nándi búcsúzik, holnap egy új témával jön a Cegléd hangja, a viszonthallásra.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: jár. Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Derűs időre számíthatunk. Víz- és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. A klímavédelem fokozásáért tüntettek Svédországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvény javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költségei is radikálisan megnőne. A jövő héten megkezdi munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke emlékeztetett arra, hogy több mint 100 milliárd forint közpénz került a jegybank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. Ukrajnának nincs köze az északi áramlatok felrobbantásához, és együttműködik a német nyomozókkal, jelentette ki újságíróknak az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkijt azután kérdezték erről, hogy a napokban újabb ukrán búvárt állítottak elő a szabotázs akcióban való részvétel gyanújával. Az Oroszországból Németországba irányuló északi áramlat 1-es és 2-es gázvezetékén 2022. szeptemberében történtek robbantások a Balti-tenger mélyén. A klímavédelem fokozásáért tüntettek Svédországban a parlamenti választások előtt 3 héttel. Greta Thunberg, az ismert klímaaktivista nehezményezte, hogy egyetlen párt sem javasolt olyan politikát, amelyet a tudomány szükségesnek tart. A stockholmi vezetést többször is figyelmeztette a klímacélok megvalósítását felügyelő Európai Bizottság is. Csak hivatalos befogadó képességig töltik fel migránsokkal a görög táborokat, hangsúlyozta a dél-európai

0: Magyarország Migrációügyi Minisztériuma. A napokban több száz tengerből kimentett migránst szállítottak a leszboszi és a számoszi központba. A bevándorlókat csak azonosítják a két helyszínen, később más létesítményekben helyezik el őket. Közben egy a bolgár határhoz közeli menekült táborban fellázadtak a bevándorlók, Szintikiben 35 migráns rátámadt az őrökre, majd a kerítést átvágva elmenekült, később 17 szökevényt elfogtak. 20 év óta nem látott erejű vihar söpört végig a Baltikumon, több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben, a heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben.
1: Az időjárás.
0: Folytatódik a derült idő. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Derűs időre számíthatunk, klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Egy bolgár határhoz közeli menekült táborban fellázadtak a bevándorlók. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá Magyar Péter. Társadalmi összefogással jutott túl az ország az energiakrízisen, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter Pakson. Kapitány István szerint a lakosság és a vállalatok is képesek voltak változtatni fogyasztási szokásaikon az energiabiztonság érdekében. Az első hőhullámkor az emberek túlnyomó többsége és több száz vállalat használt fel önként kevesebb energiát. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszulétet, sőt akár fulladást is okozhat. Az extrém meleg miatt az idei szüret 2-3 héttel korábban kezdődik. A klímavédelem fokozásáért tüntettek Svédországban a parlamenti választások előtt 3 héttel. Csak nem 10 000-en gyűltek össze Stockholmban. Greta Thunberg, az ismert klímaaktivista nehezményezte, hogy egyetlen párt sem javasol olyan politikát, amelyet a tudomány szükségesnek tart. A stockholmi vezetést többször figyelmeztette a klímacélok megvalósítását figyelő Európai Bizottság is. Csak hivatalos befogadóképességig töltik fel migránsokkal a görög táborokat, hangsúlyozta a Dél-Európai Ország Migrációügyi Minisztériuma. A napokban több száz tengerből kimentett migránst szállítottak a Lesboszi és a Számoszi központba. A bevándorlókat csak azonosítják és átvizsgálják a két helyszínen, később más létesítményekben helyezik el őket. Közben egy bolgár határhoz közeli menekült táborban fellázadtak a bevándorlók. Szintikiben 35 migráns rátámadt az őrökre, majd a kerítést átvágva elmenekült. Később 17 szökevényt elfogtak. 20 év óta nem látott erejű vihar söpört végig a Baltikumon. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a derült idő. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Derűs időre számíthatunk, klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Egy bolgár határhoz közeli menekült táborban fellázadtak a bevándorlók. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá Magyar Péter. Társadalmi összefogással jutott túl az ország az energiakrízisen, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter Pakson. Kapitány István szerint a lakosság és a vállalatok is képesek voltak változtatni fogyasztási szokásaikon az energiabiztonság érdekében. Az első hőhullámkor az emberek túlnyomó többsége és több száz vállalat használt fel önként kevesebb energiát. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszulétet, sőt akár fulladást is okozhat. Az extrém meleg miatt az idei szüret 2-3 héttel korábban kezdődik. A klímavédelem fokozásáért tüntettek Svédországban a parlamenti választások előtt 3 héttel. Csaknem 10 000-en gyűltek össze Stockholmban. Greta Thunberg, az ismert klímaaktivista nehezményezte, hogy egyetlen párt sem javasol olyan politikát, amelyet a tudomány szükségesnek tart. A stockholmi vezetést többször figyelmeztette a klímacélok megvalósítását figyelő Európai Bizottság is. Csak hivatalos befogadóképességig töltik fel migránsokkal a görög táborokat, hangsúlyozta a dél-európai ország migrációügyi minisztériuma. A napokban több száz tengerből kimentett migránst szállítottak a Lesboszi és a Számoszi központba. A bevándorlókat csak azonosítják és átvizsgálják a két helyszínen, később más létesítményekben helyezik el őket. Közben egy bolgár határhoz közeli menekült táborban fellázadtak a bevándorlók. Szintikiben 35 migráns rátámadt az őrökre, majd a kerítést átvágva elmenekült. Később 17 szökevényt elfogtak. 20 év óta nem látott erejű vihar söpört végig a Baltikumon. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a derült idő. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakós

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Derűs időre számíthatunk. Víz- és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. A klímavédelem fokozásáért tüntettek Svédországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvény javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. A jövő héten megkezdi munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltárni.